0: ha képtelen vagyok múlt időbe tenni azt a három szótagot.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol, szeress

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kezdődik a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora, június 23-án, kedden reggel. 4 perc elmúltán 17:30, jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk, felkelt már a nap is, és ebben az időben még talán valamit el is lehet végezni, mert aztán napközben megint csak egy kánikulai nap vár ránk. Jelenleg 19 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, a legmelegebb órákra 28 fokot mutatnak most, de szerintem ez az elmúlt napok tanulsága után mondhatjuk nyugodtan, hogy emelkedni fog majd. Furcsa lenne, hogyha 30 fok alatti maximumokkal beérni az időjárás a mai napon. Helyenként párás a levegő, lesznek változóan felhős területek és időszakok az országban, illetve a nap folyamán, itt vidékünkön is egyébként, de azért mégiscsak a napsütés lesz túlsúlyban, csapadéktól meg nem kell tartani. Sőt, állítólag egy hidegfront is átvonult felettünk, az éjszaka folyamán ebből túl sokat nem éreztünk, és nem is nagyon éreztette a hatását. Úgyhogy akkor ennyit mostani helyzetképről, majd ránézünk arra, hogy mire számíthatunk a mai napon, illetve a következő napokban, de most folytassuk tovább zenével. Király Boglárka készítette a zenei válogatást, a hangtechnikus Torma Robert, a műsorvezető Donner Tímea. Jó reggelt mindenkinek!

Na hát akkor lássuk az egészség kalauzt. Hétfő estétől kedd reggelig észak felől átvonult egy hideg front az ország felett. Ez azonban nem hoz lényeges változást az időjárásunkban, sőt a hőhullámban sem nagyon. Alapvetően marad a kánikulai helyzet. A talajszinten alig okoz hőmérséklet csökkenést, országosan továbbra is kánikula helyenként forróság várható. Részben előnyös viszont a csökkenő páratartalom, ami leginkább a füllettségen enyhít. Ez nagyon fontos a frontérzés emberek számára, ugyanakkor erősíti az egyébként is magas UVB-sugárzást, a napterhelő hatását, és a fokozottan érzékenyek esetében még átmenetileg egyéb panaszokkal is terhelheti a szervezetet, rontja az alvás minőséget, emelkedő vérnyomás értékeket okozhat, lehetnek görcsös panaszok, akár fejfájás, akár emésztési zavarok formájában. A kánikulában napközben maradnak a súlyos keringési és hőegyensúlyi veszélyek. A strandokon különösen fontos a napszúrás kockázata, különösen magas a napszúrás kockázata. Feltétlenül kell kerülni a déli napot, illetve a fizikai megterheléseket. Éjszaka, illetve most így még kora reggel nehet gyorsan egyet szellőztetni, aztán mindent le kell árnyékolni. Az átmeneti minimális enyhülést a folytatásban a hőhullám drasztikus erősödése fogja követni. Nagyon nehéz időszak ez mindenkinek, írják, főleg az időjárás érzékenyek számára. Talán egy picit javultak a kinti programok feltételei, de alig enyhül a kánikula, úgyhogy meg rendkívül magas az UVB-sugárzás. Nem tanácsos a kinti napon tartózkodni. Kifejezetten magas a baleseti kockázat is. A tartósan fennálló hőség miatt egyre erősebb a fáradtság, a figyelmetlenség. Rendkívül megnő a reflexidő, és sokan ingerülté válnak a hőségben. Tilos a lezárt utastérben hagyni embert, állatot, és indulás előtt gondoskodni kell az utastér lehűtéséről is. Sok helyütt előfordulhat torlódás az utakon, nagyon sokan indulnak már a szabadságukat eltölteni, úgyhogy nagyon türelmesnek kell lenni. Próbálják az emberek ezt úgy kivédeni egyébként, hogy vagy nagyon hajnalban elindulnak, 4-5 óra tájban, vagy pedig este, illetve éjszaka utaznak, de akkor is körültekintőnek kell lenni, mert ugye a hatások akkor is hatnak ránk, és hát fáradékonyabbak lehetünk. Nagyon-nagyon legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra. Ennyit akkor az egészség kalauz oldaláról, és már is zenékkel folytatjuk. Dobrádi Ágos következik, nem sokára pedig az ünneplőket köszöntjük fel.

Ez volt a Csillag vagy Fecske, a Kispál és a Borsz felvétele. 10 perc múlva 6 óra lesz, jövünk majd a friss információkkal. Addig még zenélünk, de az ünneplőket is köszöntjük már is. Június 23-a van ma Zoltán napja. Ez egy régi magyar személynév, az ótörök Szultán Szoltán szóból származik, jelentése uralkodó, illetve fejedelem. A szlovénban Kresznica névnap szerepel, őket is köszöntjük, de köszönhetjük még Arszlán, Idua, Szulikó, Szultána, Zdenka, Zolna, Zolta és Zoltána nevű ismerőseinket is. Ők is ünnepelnek ma névnapot, és a születésnaposoknak is persze gratulálunk. Kedves ünnepeltek, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Jó reggelt mindenkinek, jó vételt, jó rádiózást, egy kis zene, 6 órakor pedig friss információk.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, 6 óra a pontos idő, június 23-a van, kedd reggel jönnek már is a friss információk. Napos időre készülhetünk a mai napon is, délután helyenként záporokkal, zivatarokkal, az ország belsejében helyenként a keleti szél megélénkülhet. A reggeli hőmérsékletek most a következőképpen alakulnak, 19 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, Muraszombat 18 fok, Ljubljana 20 fok, Maribor úgy szintén, Koper 22 fok, a Kredarica környékén 10 fokot mérnek. A nagy meleg miatt pedig figyelmeztetést adtak ki. Lassan emelkedik majd a hőmérséklet, és nagyrészt napos időre készülhetünk tehát. A maximum értékek 28 és 32 fok között alakulnak, a tenger melléken akár 34 fok is lehet ma délután. Magyarországon is folytatódik a kánikulai időjárás, sok napsütéssel, kevés komoly felhő képződik emellett, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor, ez gyakorlatilag minden napra odaírják. Aztán meg nagyon kevés helyén fordul elő tényleg csapadék. Az északi a szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A reggeli értékek 19 és 21 fok között alakulnak, délután 31 fok körül várható a maximum érték. Szerdán már egészen minimális esélye van futózápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol vagy gomoly felhő zavarhatja meg. A reggeli és a napközbeni értékek is a maihoz hasonlóan alakulnak majd. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést, a minimumok 20 fok alatt 20 fok körül alakulnak majd. Tovább emelkedik vagy rosszabbodik a pollen helyzet, ki hogy veszi, a pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakul, a csalánféléké, az útifűjé, a szelídgesztenyé és a hársé is megtalálható a levegőben tüneteket okozó szinten. Egész héten nem jön különöse front, ma is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, az idősek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét nagyon-nagyon megterheli a kánikula, és a légzőszervi betegséggel élőkét is természetesen. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét jelentkezhet, de az infarktusok esélye is. A kánikulában általános a fáradtság, a tompaság, a dekoncentráltság. Kint a napon könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy inkább ne tartózkodjanak a tűzőnapon. 10 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a szabadban gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről, de ahogy említettem, hogyha nem muszáj, akkor ne menjenek ki.
0: Közlekedési hírek.
1: Szerte az országban száraz utakon folyik a forgalom, helyenként köd csökkenti a látótávolságot, egyes sávokban írják. Jármű meghibásodás történt a Steyer autópályán a Pesznica körforgalom és a Sentél csomópont között Ausztria felé, illetve a Steyer autópályán Lukovica és Domzsále között Ljubljana felé megtorlódik a forgalom, ezt írják. Ennyit akkor balesetmentes közlekedést és szép napot mindenkinek. Mindjárt 6 óra 4 perc van, próbáltuk a legfontosabbakat elmondani, remélem, hogy tudtak tájékozódni a hallottak alapján. Hát sok újdonsággal nem szolgál majd a mai nap időjárása, és úgy tűnik, gondolom önök is nézik az előrejelzéseket, hogy a következő napokban sem fog javulni a helyzet, sőt, a hétvégére 35 fokos, 36 fokos kánikulát mutatnak, de a következő hétre, hogyha rápillantunk, akkor ott már 38 fok is előfordul, úgyhogy inkább térjünk vissza a mai naphoz, amikor is 28 fokos maximum értéket mutat ide az Árszó Lendva környékére. Ez nagy valószínűséggel nem állja majd meg a helyét, vélhetően ennél melegebb lesz, de bízunk benne, hogy eltalálják, és tényleg 30 fok alatt maradnak a maximumok. Ma bárhogy is alakul, itt lesz önökkel a folytatásban a Muravidéki Magyar Rádió, és számítunk is figyelmükre persze. Szép napot kívánva mindnyájuknak, 6 óra 4 perc van.

6 óra 15 perc a pontos idő, egy kis tovább gondolni való, útra való mára is. Az emberi test nem különálló alkatrészek gyűjteménye. Ami a lélekben történik, az a testben is visszhangzik. A harag, a félelem, a bűntudat, a tartós szomorúság nem csupán belső állapotok, hanem biokémiai folyamatokat indítanak el. A negatív érzelmek nem önmagukban károsak, hiszen mindegyiknek van üzenete, hanem akkor válnak rombolóvá, hogyha tartóssá, elfojtottá vagy feldolgozottá. Válnak. A természetes szemlélet szerint az egészség egyensúly, az érzelmek is energiák, ha áramlanak, nem okoznak bajt, ha megrekednek, testi tünetekké sűrűsödhetnek. A negatív érzelem hatására az idegrendszer aktiválódik, a szimpatikus idegrendszer riadó készültségbe helyezi a testet, emelkedik a pulzus, a vérnyomás, nő a kortizol szint, ez rövid távon hasznos túlélési mechanizmus. A gond ott kezdődik, amikor ez az állapot tartóssá válik, a folyamatos készenléti üzemmód kimeríti a mellékvesét, megterheli a szívet és gyengíti az immunrendszert, a test nem arra lett tervezve, hogy hónapokon, akár éveken át meneküljön. A tartós negatív érzelmek, különösen a krónikus stressz fokozhatják a szervezetben a gyulladásos folyamatokat. A gyulladás nem mindig látványos, de sejtszinten jelen lehet. A modern kutatások egyre inkább összefüggést találnak a krónikus gyulladás és a civilizációs betegségek között. A lelki feszültség tehát nem elvont fogalom, hanem biológiai valóság. Sokan tapasztalják, hogy ideges állapotban görcsöl a gyomruk, vagy felborul az emésztésük. A bélrendszer gazdag ideghálózattal rendelkezik, gyakran második agynak nevezik. A bél-agy-tengely folyamatos kommunikációban áll egymással. A tartós szorongás, az elfojtott harag vagy félelem megváltoztathatja a bélmozgást, a savtermelést és a bélflóra összetételét is. Nem véletlen, hogy sok emésztési panasz hátterében lelki tényezők is állnak. Aztán a szívfájdalom nem csupán költői kép. A tartós érzelmi stressz emelheti a vérnyomást, fokozhatja az érfalak feszültségét, a szív- és érrendszer érzékenyen reagál a belső állapotra. A megbocsátás, az elengedés és a belső béke nem csak lelki, hanem testi könnyebbséget is hozhat. Aztán az elfojtott érzelmek gyakran izomfeszültség formájában jelennek meg, a váll felhúzódik, az állkapocs megfeszül, a nyak merevvé válik, a

test, mintha páncélt növesztene. A krónikus izomfeszültség hosszú távon fájdalomhoz, fejfájáshoz, gerinc problémákhoz vezethet. A test beszél, de sokszor nem halljuk meg a lelki jelzéseket, pedig érdemes lenne odafigyelni rá. A tartós negatív érzelmi állapot gyengítheti az immunválaszt, a szervezet védekező képessége csökkenhet, gyakoribbá válhatnak a fertőzések. Az öröm, a nevetés, a pozitív kapcsolatok ezzel szemben erősítő hatásúak. A jó kedv nem felszínes luxus, hanem immunerősítő tényező. Az első lépés az érzelmek felismerése. A tagadás nem old meg semmit, a tudatosítás már önmagában csökkenti a belső nyomást. A rendszeres mozgás segíti a stressz hormonok lebontását, a természetben töltött idő csökkenti a kortizol szintet, a légző gyakorlatok aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi állapotért felel. A gyógynövények közül a citromfű, a levendula, az orbáncfű vagy rózsagyökér támogathatják az idegrendszer egyensúlyát, a magnézium és a B-vitaminok szintén fontos szerepet játszanak. És az ember társas lény, a beszélgetés, a közösség, az őszinte kapcsolódás oldja a belső feszültséget, a magány viszont fokozza a negatív érzelmek romboló hatását. Fontos megérteni, hogy a harag, félelem vagy szomorúság nem rossz, ezek jelzőrendszerek, a probléma az, ha bennünk maradnak, és nem találunk egészséges kifejezési formát. Az egészség nem az érzelmek hiányát jelenti, hanem az érzelmek áramlását. A könnyek, a nevetés, a beszélgetés mind természetes levezető csatornák. Összegezve, a negatív érzelmek tartós fennállása biológiai változásokat indíthat el, fokozza a stressz hormonokat, növeli a gyulladást, gyengíti az immunrendszert és megterheli a szívet. Az érzelmi egészség nem külön téma, hanem az általános egészség része. Kellene, hogy legyen. A test és a lélek és a szellem nem választható külön egymástól. A belső béke pedig nem luxus, hanem prevenció. Ha megtanuljuk felismerni és feldolgozni érzelmeinket, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is erősebbé válunk. Jó egészséget kívánunk!

kocsba zár.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok, két terepjáró következik. A Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács és a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsa együttes ülést tartott Csirensovcin. A tanácskozás központi témája a Muravidéki Fejlesztési Régió regionális területrendezési tervének tervezete volt, ahol a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a dokumentum előkészítésének jelenlegi szakaszáról. A részletekről Horváth Dávid számol be.
1: A második tervezet kidolgozása a 2025. októberében készült első változatot követően az illetékes minisztériumokkal, a területrendezésért felelős szervekkel, a községekkel és más érintett szereplőkkel folytatott szakmai egyeztetések keretében zajlott. A dokumentumot 2026. június 20-a és július vége között további egyeztetéseknek vetik alá nyilvános vita keretében. A dokumentum legfontosabb üzenete, hogy a Muravidék fejlődését a következő években a fenntartható területfejlesztés, a települések megerősítése, a mezőgazdasági és természeti értékek védelme, a megújuló energiák hasznosítása, valamint a közlekedési és digitális kapcsolatok fejlesztése határozza meg. A terv egyszerre kíván választ adni a népességfogyás, az éghajlatváltozás és a gazdasági versenyképesség kihívásaira. A részleteket a dokumentum készítői részletesen is bemutatták. A bemutatót viszont némely tanácstagok, kiváltképp néhány polgármester érdektelensége övezte, akik a bemutató során elhagyták az ülést. Damian Angel, a Muravidéki Régiófejlesztési Tanácsának alelnöke, aki Tadej Ruzsics elnök lemondását követően vezette az ülést, nagyobb tiszteletet és érdeklődést várt el a tagoktól, hiszen ez a dokumentum a teljes régió fejlődésének alapját képezi. Az ülésen jelenlévő polgármesterek a bemutatott dokumentumot felemás érzésekkel fogadták. A legnagyobb kritika a területrendezési terv azon részét érte, amely kizárólag a községek központi településeinek fejlődését irányozza elő, a többi település fejlődését viszont figyelmen kívül hagyja. Emellett felhívták a figyelmet a határmenti térségek, kiváltképp a goricskói települések fejlesztésére, hiszen a regionális fejlődést véleményük szerint nem lehet kizárólag a nagyobb központok fejlesztésével elérni.
0: Itt a nyár, amikor sokan keresik fel a tengereket, tavakat és a hegyeket felfrissülés céljából, de a gondtalan vakációra hamar árnyék vetülhet, a nyár ugyanis számos kockázatot is rejt. Ezt egy hétvégi bánutai halálos kimenetelű eset is megmutatta. Emellett különösen a felnőtteknek kell tisztában lenniük azzal a más jellegű veszéllyel, amely főleg a gyermekekre leselkedik a vízpartján. Szabó Márkot hallják.
2: Nyáron nem csak nyilvánvaló veszélyek leselkednek ránk, úgy mint a hőségben szerzett égési sérülések és a vízbefulladás lehetősége, hanem a gyermekek jogosulatlan fényképezésének és filmezésének kockázata is felmerülhet a vízpart mellett. Ugyanis van, amikor egyesek fényképezőgépüket és telefonjukat nem kagylók vagy naplementék megörökítésére használják, hanem gyermekeket és serdülőket felvételeznek titokban. A gyermekek fotózása a gondviselőjük engedélye vagy tudta nélkül azonban veszélyes és akár bűncselekmény is minősülhet. A fürdőruhás vagy akár ruha nélküli alig öltözött gyermekek fotói közösségi hálózatokra vagy akár egyéb kétes weboldalakra is felkerülhetnek. Szélsőséges esetekben pedig idegen elkövetők akár bántalmazási szándéktól vezérelve is kapcsolatba léphetnek a gyermekkel. A szlovén köztársaság büntető törvénykönyve bűncselekményként határozza meg a jogosulatlan filmkészítést, úgy mint a pornográf anyagok megjelenítését, előállítását, birtoklását és továbbítását. Ez a kitétel elsősorban a kiskorúakat védi a szexuális kizsákmányolástól, bántalmazást ábrázoló anyagoktól, egyéb a magánéletüket jelentősen sértő felvételek megjelenítésétől, még akkor is, ha azok nem intim jellegűek. A gyermekek strandon való biztonságának legfőbb záloga a jól tájékozott és figyelmes felnőtt. Hívja fel a figyelmet a rendőrség, és a következőket tanácsolják a gondviselőknek és más felnőtteknek, akik idegenek gyanús vagy furcsa viselkedését észlelik a strandon. Először is mindig tartsák gyermekeiket a látó életükben. Ha valaki túlzott érdeklődést mutat a gyermek iránt, vagy az öntudta engedélye nélkül fényképet készít róla, azonnal intézkedjen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha más gyermekről észlel gyanús fényképeket. Figyeljen tehát a gyanús személyekre. Ha olyan tárgyak szokatlan mozgását észleli, amelyekkel el lehet takarni egy fényképezőgépet vagy egy mobiltelefont, és ezeket a tárgyakat a gyermekek felé fordítják, lépjen közbe. Hívja a rendőrséget, figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, a vízimentőket. Beszéljen gyermekével arról, hogy azonnal kérjen segítséget felnőttől, ha valaki fényképet akar készíteni róla. A magánélete ugyanis a strandon is sérthetetlen.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávid és Szabó Márk összeállításait hallották, 6 perccel múlt el fél 7.

Két perc múlva 6:45 lesz. Az emberek és a tények elmúlnak, de a legenda az örök, írta Fekete István, akinek neve szerepel a kalendáriumban, hiszen június 23-án e napon hunyt el 1970-ben Budapesten. Az író számos ifjúsági regény és állati történet szerzője, az erdészvadász irodalom legismertebb művelője, felülmúlhatatlan természetírásain, ifjúsági elbeszélésein és csodálatos állatregényein generációk sora nevelkedett fel. Több milliómodik kötetét is eladták már Magyarország határain belül, és külföldön is 12 országban, 10 nyelvben, 45 kiadásban megjelent legismertebb műveiből, mint egy 1,5 milliót adtak el. Nem véletlen, hisz hogyha őt olvassuk, akkor ilyen bejegyzésekkel találkozhatunk, hogy az ember élete olyan, mint a patak. Néha megzavarodik, és törvezúzva kiárad, de mindig visszatér a mederbe. Aztán ezt is Fekete István írta, hogy minden félelmetes között a legfélelmetes az ember. Aztán jó lenne hinni, jó lenne tudni, hogy valamikor ez az ország nem hivatalokból és parasztokból lesz, hanem emberekből, egyfelé néző magyarokból. Adj sok szeretetet a barátaidnak, meglásd, visszakapod mind, és több lesz nekik is, és neked is, mint volt azelőtt. És ne őrizd a haragot, mint zsugori a pénzt, mert állandóan kamatozik, és megeszi benned az emberi érték legmagasabb valutáját, a szeretetet, írta Fekete István, akinek nagyon-nagyon magvas gondolatai voltak tényleg, és a kalendáriumban most egy kicsit hosszabban említettük meg, de a következő órában egyebek mellett a nevét újra megemlítjük majd. Ennyit akkor egészen röviden, 6:45 a pontos idő. Jó reggelt mindenkinek!

Rózsa Magdi énekelt, 10 perc múlva hírek lesznek majd itt az MMRM.ba 7 órakor. Aztán a következő órában fellapozzuk a zenék közt a kalendáriumot, és lesznek friss információk is. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az új uniós menekültügyi rendszer részét képező biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló európai rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet. A kormány által készített javaslat ma rendkívüli ülésen kerül az országgyűlés asztalára. A törvénytervezet, amelyet Franz Kangler, a minisztérium államtitkára terjesztett a bizottság tagjai elé, megteremti az Eurodac rendszer használatának jogalapját, amely lehetővé teszi harmadik országbeli állampolgárok biometrikus adatainak gyűjtését, tárolását és összehasonlítását az európai rendelettel összhangban. A cél például a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért felelős személy azonosítása és meghatározása. Célja továbbá a bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása. Éjfélkor érezhetően csökkent a 95-ös benzin ára az autópályákon kívüli töltőállomásokon. Újabban 6,2 centtel lesz kevesebb, és 1,53 centet tesz ki literenként. A gázolaj literje 11,1 centtel lett olcsóbb, 1,60,7 centről csökkent az ára. A fűtőolaj pedig 11,8 centtel kevesebb, és literenként 1,2 eurót kell érte fizetni. Az árak június 29-ig maradnak érvényben. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,63,3 centbe, a gázolaj literje körülbelül 1,71,1 centbe, a fűtőolaj pedig körülbelül 1,30,3 centbe kerülne. A hétfői vitak után a magyar országgyűlési képviselők ma többek között a vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivitelezéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet ma az országgyűlés. A parlament keddi ülése napirend előtti felszólalásokkal kezdődik reggel 9 órától, majd az országgyűlés szavaz az ismertetett előterjesztésekről. Az előterjesztő sürgős tárgyalásra kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők. Sport. Folytatja a felkészülést a szlovén férfi kosárlabda válogatott a 2027-ben Katarban rendezendő világbajnokságra szóló kvalifikáció előtt. Alexander Sekulic védencei július 3-án vendégszerepelnek Tallinnban Észtország ellen, majd 3 nappal később Ljubljanában Svédország ellen lép pályára a szlovén csapat. A kvalifikáció során 2 győzelemre számít Sekulic csapata.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben azonban megnövekedik a felhőzet, és délután helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban.

7 óra 18 perc van, a kalendárium következik, néhány esemény és néhány név a mai nappal kapcsolatban. A bécsi béke megkötés.

kérdésére került sor e napon II. Rudolf német-római császár és Bocska István erdélyi fejedelem között. 1606-ban történt az esemény, aztán Franciaországban megalakult a Sorbonnon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894-ben, aztán e nap az első isonzói csata kezdete, az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezett 1915-ben, 1945-ben a Csendes-óceáni térségben a szárazföldi területen befejeződött a II. Világháború. 1950 Magyarországon megkezdődnek a tömeges kitelepítések, a déli határsából deportálták a Hortobágyi pusztába az idézőjelben osztályidegennek számító embereket. Aztán életbe lépett a nemzetközi Antarktisz egyezmény, amely köti, vagy kiköti a kontinens semlegességét. 1961-ben volt ez. És akkor néhány név még megszületett: Török Ignác honvéd tábornok volt, aradi vértanú, aztán Bude Ernő magyar bányamérnök, Nepp József, Kossuth és Balázs Béla Díjas magyar rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, Vilma Rudolf amerikai atlétanő, négyszeres olimpiai bajnok futónő, őt nevezték a fekete gazellának, ő is e nap szülötte volt, aztán Frances McDormand amerikai színésznő, Oscar díjjal kitüntetett, Zinedine Zidane francia algériai válogatott labdarúgó és Selma Blair amerikai színésznő is e nap szülötte. Elhunyt Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd és a budai alagút építője, Fekete István magyar író, költő, iparművész, őt már említettük egy picit korábban. Elhunyt Aaron Spelling amerikai producer, és Peter Falk amerikai színész is e napon távozott, ő Columbo felügyelő megtestesítője. És hát ami még a mai naphoz tartozik, mindenképpen az a Szent Iváné, keresztelő Szent János napjának előestéje, a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta ünnepelték vagy ünneplik ezt az időt, és ma is ünnepnapnak számít, helyenként ugye mozgó ünnep, ezt is megemlítjük még. Ma van az olimpiai világnap, ma van a nemzet közi SOS gyermekfalvak napja, és az özvegyek világnapja is, írja a kalendárium. Ennyit a teljesség igénye nélkül. Még egy kis zene, 7:30-kor pedig friss információk.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
3: Időjárás. Fél nyolc a pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat. Június 23-a kedd van, továbbra is sárga figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt. Többnyire derült időre számíthatunk, napközben szórványosan felhősödéssel. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok várhatók. A legmagasabb érték 30 és 35 fok között alakul majd. Itt vidékünkön jelenleg, ami a helyzetképet illeti, 23 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, aztán Muraszombatból 21 fokot jelentenek, akár csak Mariborból, Ljubljana 20 fokos, Koper 24 fok, a Kredaricán 12 fokot mértek röviddel ezelőtt. Vidékünkön 28 fokot mutat most az előrejelzés, hogy ennyire számíthatunk ma a legmelegebb órákban, de már most nagyon meleg van odakint. Holnap reggel és délelőtt helyenként mérsékelten felhős lehet az ég, ezután viszont napos idő várható szórványos felhősödéssel, további zápor, zivatar elszórtan előfordulhat, reggelre köd képződhet. A reggeli értékek és a napközbeniek is nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak majd. Gyakorlatilag az egész hét egyébként így fog eltelni, esetleg még a kánikula erősödésére készülhetünk. Ami Magyarországot illeti, kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és csak helyen alakulhat ki frissítő zápor, inkább a melegre készüljenek. 22 fokot jelentettek legutóbb Lentiből, Zalaegerszegről, Szentgotthárdról és Szombathelyről is. 23 fok van Nagykanizsán, a fővárosból 24 fokot jelentenek. Hát 30-35 fokra van kilátás ma és egyébként holnap is. Sőt, a következő napokban még tovább erősödhet a felmelegedés, hiszen csütörtökre 31-36 fokot mutatnak, pénteken 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Hát elrettentően hangzik, bízunk benne, hogy addig érkezik még valami könnyítő fordulat. Front ugyan nem jön, és a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, úgyhogy másban kell reménykedjünk, de bízunk benne, hogy nem kell 40 fokokat elszenvednünk majd. Az idősebbek, a légzőszervi betegséggel élők, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét nagyon-nagyon megterheli a kánikula. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhetnő a sztrókok esélye is. Általános tünet most már a fáradtság, a tompaság, a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk ilyenkor már, sokszor az ember saját magának is unalmas, nehezen viseljük a fülledtséget. Legyünk türelmesek, illetve ha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak a tűzőnapon, most is már meleg a helyzet, napközben meg még melegebb lesz, 10 és 16 óra között meg extrém erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, ha nem muszáj, ne menjenek a tűzőnapra, és főleg ne végezzenek megterhelő fizikai munkát. Ennyit akkor még az orvos meteorológiáról az időjárás után, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
3: Mindenütt száraz utakon folyik a forgalom, a napos időben érdemes napszemüveget viselni. Ami a közlekedést illeti, most már növekszik a csúcsforgalomban az autók száma az utakon, főleg a városokat elkerülő és a nagyobb városközpontok felé vezető utakon kell torlódásra számítani. A Steyr autópályán a Körtina bevezető út előtt Ljubljana felé meghibásodott egy jármű, akadályozza a forgalmat, és a Steyr autópályán is torlódik a forgalom a főváros irányába. Itt vidékünkön fennakadásokról nem jelent. Előre bejelentette, Muraszombat környékén lesz radar, de bárhol találkozhatunk a rendőrökkel, a radarral, úgyhogy tartsák be a szabályokat. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy perccel múlt el fél nyolc, a friss információkat hallották az elmúlt percekben, és akkor a nehezebb információk után könnyedebb zenékkel folytatjuk. Jó rádiózást mindenkinek!

Leona Luiz felvétele után vízpartra megyünk, első állomásunk pedig az Adria, ahol folytatódik a strandidő a mai napon. A napos délelőttöt követően délután gomoly felhők képződnek, de csak néhol fordulhat elő csapadék, a szél is mérsékelt. A hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, 26-27 fokos a tengervize. Ami a Balatont illeti, ott is marad a kánikula, a napsütés mellett csapadék kialakulása nem valószínű, csak kevés felhő lesz az égen. Az északi a szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, 31-33 fok körül alakulnak a maximumok, a túlvize pedig 26 Celsius fokos. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő kényelméről, védelméről. Amennyiben nyaralnak, kellemes időtöltést, pihenjenek minél többet, ha dolgoznak, akkor meg kitartást mindenkinek. Mi is itt leszünk a folytatásban, hogy mivel 4 perc elmúlt 3:48, úgyhogy jön egy kis zene, 8 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig sok zenét hallgatunk, köztük a hét zene számát is.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban. Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
2: Ezt aztán nem gondoltam volna.
3: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az államiság napja előtt számos rendezvény veszi kezdetét Szlovénia szerte. Ma a hazáért tartanak szentmisét a ljubljanai Székesegyházban, amelyet Andrej Szaje, a szlovén püspöki konferencia elnöke vezet, Natasa Pirc Muszár köztársasági elnök és Janez Janša miniszterelnök részvételével. A központi ünnepségre az államiság napja előestjén kerül sor, Ljubljanában a köztársasági téren, majd ünnepi ülést tart a parlament és az államtanács is. Holnap Natasa Pirc Muszár a területvédelem, a belügyminisztérium elesett tagjainak, valamint a Szlovéniáért vívott háborúban elesett polgári áldozatok és sebesültek hozzátartozóit fogadja hivatalában. Az elnöki palotában a látogatók megtekinthetik a köztársasági elnöki hivatal munka és protokoll termeit, és találkozhatnak is az államfővel. A tagállamok tegnap támogatták az Európai Bizottság javaslatát, amely több mint 56 millió eurót mozgósít a mezőgazdasági tartalékokból, hogy segítsék az 5 súlyos időjárási károk által sújtott uniós ország gazdálkodóit. Szlovénia 2,8 millió eurót kap, amelyre csak az almatermesztők jogosultak. A tegnap elfogadott támogatási megállapodás értelmében a portugál gazdálkodók 30 millió eurót kapnak. A román gazdálkodók 15 millió eurót, a ciprusi gazdálkodók 4,5 millió eurót, a horvát gazdálkodók 4,5 millió eurót, a szlovén termelők pedig 2,8 millió euróban részesülnek. Amint azt Brüsszelben kifejtették, ezek a gazdálkodók jelentős károkat és gazdasági veszteségeket szenvedtek el tavaly és az idei év első felében a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a természeti katasztrófák miatt. A legfrissebb felmérés szerint a britek csak nem kétharmada helyesli Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök távozását. Starmer tegnap jelentette be, hogy lemond a munkáspárt vezetői tisztségéről, így kormányfői megbízatása is megszűnik, amint utódját megválasztják. Keir Starmer pozíciója a munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon példátlan vereséget szenvedett. Starmer helyzetét előtte is súlyos belpolitikai botrányok gyengítették, mindenek előtt az, hogy tavaly vissza kellett hívni Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét. A legnagyobb ellenzéki erő a konzervatív párt szavazóinak 75%-a helyesli a munkáspárti miniszterelnök lemondását. 14%-uk szerint ugyanakkor Starmer rossz döntést hozott. Sport. Az Európai Kézilabda Szövetség megerősítette a következő idényben a bajnokok ligájában szereplő csapatokat. A 24 klub között ott van a Celje Pivovarna Laško is. Női kategóriában, ahol 16 csapat vesz majd részt a bajnokok ligájában, a Krim OTP Group Mercator is helyet kapott. A párok sorsolására pénteken Bécsben kerül sor.
5: Időjárás.
4: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben azonban megnövekedik a felhőzet, és délután estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
3: közlekedési hírek.
4: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenszki Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Podmill előtt Maribor felé, valamint Drámlje és Celjeuszhod között a főváros felé.

Majdnem 3 perccel vagyunk 8:30 után, folytatjuk is mindjárt ezt a zenés órán, de egy picit a további tartalomra is pillancsunk rá. 9-kor jönnek majd a következő hírek, aztán lesz egy friss zenei ajánlatunk is, kedlévén 9:30 után pedig az apró hirdetéseket várjuk, lakossági hirdetéseket természetesen. 10 órakor is mondunk majd híreket, aztán 10:45 után. Itt a nyári műsor részben a VB Aréna következik majd, amelyben a műsor vendége Kovács András Bence, a Lendvai Nafta utánpótlás edzője, aki 2 évvel ezelőtt több olyan amerikai városban is járt, amelyek most a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek adnak otthont a kollégák. Vele készítettek beszélgetést, ezt hallgathatják meg 10:45 után. Aztán 11 órakor ismét híreket mondunk, a délelőtt utolsó órájában pedig megint csak sok-sok zenével várjuk majd önöket, elnézést, közben 3 felé figyelek. Nagyon meleg van odakint, talán önök is érzik, sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, úgyhogy erre kell berendezkednünk még a következő cirka, hát nagyjából 1 hétben biztosan. Kitartást mindenkinek, és további jó vételt, jó rádiózást kívánunk!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

A vétek felvétele után még egy kis zene belefér ebbe az órába, aztán alig 10 perc múlva 9 órakor már a következő hírek jönnek, hallgassák meg, aztán a következő órában már érkezett néhány apró hirdetés, de adhatunk fel újabbakat is, hiszen 9:30 után jelentkezik apró hirdetés rovatunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Franci Matos belügyminiszter ma találkozik horvát kollégájával, Davor Božinovićjal, a horvátországi Mária Goricában. A minisztérium bejelentése szerint a miniszterek számos aktuális belügyi kérdést vitatnak meg, különös tekintettel a régió biztonságát és stabilitását támogató együttműködés megerősítésére. A miniszteri találkozóra azután kerül sor, hogy Szlovénia június 12-én feloldotta a horvát-magyar határon 2023. októberre óta bevezetett ideiglenes határellenőrzést. A kormány bejelentette, hogy a határellenőrzéseket számos célzott intézkedés váltja fel a határokon és belföldön, amelyek várhatóan még jobb biztonsághoz és nagyobb hatékonysághoz vezetnek. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök üdvözölte az ellenőrzések feloldásáról szóló döntést, és megerősítette, hogy a két ország erősíti rendőrségi együttműködését az illegális migráció megelőzésében. Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális párti politikusokból álló kormány beiktatását a tegnap esti bizalmi szavazáson. Miután a jelenlegi úgyvivő kormányt alkotó pártok, köztük az RMDS is úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat Adrian Vestea kormányának, a kabinet beiktatásához a szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség szavazataira is szükség lett volna. Az AUR azonban bejelentette, hogy nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést. Az AUR törvényhozói a voksolás előtt kivonultak a teremből. A továbbiakban az államfőnek kell újabb miniszterelnök jelöltnek kormányalakítási megbízást adnia. A román alkotmány szerint az államfő akkor oszlathatja fel a parlamentet és írhat ki előrehozott választásokat, ha a törvényhozás két egymást követő alkalommal elutasítja az elnök által megbízott miniszterelnök jelölt kormányának beiktatását. Kötelező és előzetes bejelentés nélküli drogteszteket rendelt el a francia minisztériumokban Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, ami élénk politikai vitát váltott ki Franciaországban. Pozitív eredmény esetén a minisztériumoknak mérlegelniük kell a szükséges következményeket, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is. A dokumentum szerint az érintettek számára egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is fel kell ajánlani. A kormány álláspontja szerint az állam nem folytathat hiteles küzdelmet a kábítószer kereskedelem és annak társadalmi következményei ellen, ha saját intézményeire nem alkalmazza ugyanazokat a követelményeket. Ennek jegyében 3 héttel ezelőtt váratlan drogellenőrzést tartottak a miniszterelnöki hivatal székhelyén is. Sport. Bor Rozman, a kézilabda szövetség elnöke a 2025-26-os szezon vége előtti sajtótájékoztatón elárulta, hogy a jövőben is Uroš Zorman és Dragan Adžić kézilabda szakértők vezetik majd a szlovén férfi, illetve a női válogatottat. Mindkét edző új, 2 éves szerződést írt alá 2028. augusztusáig. Zlatko Zahović, a Maribor foci csapat új sportigazgatója pedig Darko Milanićot kérte fel a Lilák új edzőjeként.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben azonban megnövekedik a felhőzet, és délután estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Podmill előtt Maribor felé, valamint Drámlje és Celje Uszhod előtt a főváros felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és egy új albumos előadót hoztam, őt úgy hívjuk, hogy Jack Harlow, és a saját születésnapján ajándékozta meg magát ezzel az új bakelit lemezzel. A zenész ugyanis a születésnapján dobta piacra legújabb korongját, amely a Mónika címet kapta. Jack Harlow meglepetése természetesen elsősorban mégis a rajongóknak szól, hiszen ez a várva várt negyedik stúdió lemeze, amely már világszerte elérhető digitálisan is. A rapper éppen 28. születésnapjára időzítette ezt a korongot. Amúgy az album egyértelműen egy New York élmény Jack Harlow számára is. Az elmúlt években a városban élve a rapper az ikonikus Electric Lady stúdió falai között rögzítette a felvételeket, és magába szívta a legendás stúdiónak az energiáját és persze a történelmét. Az itt született dalok jelentős zenei irányváltásként mutatkoznak Jack Harlow karrierjében. Ez az album meglehetősen intim, szólhangzás felé fordul, és a lemez sokkal organikusabb hangulatot áraszt, amely a 90-es évek R&B-jének és az underground hip-hopjának az atmoszféráját idézi. Egyébként nagyon ismert producerekkel dolgozott együtt, és a kiadvány érdekessége, különlegessége, hogy egyetlen egy vendégelőadó sem szerepel rajta. Érkezik itt a napi frissben a legendás Jack Harlow, aki 28. születésnapján dobta piacra a Mónika című albumát, és ennek az albumnak az egyik újdonsága a Trade Places.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Van egy pár hirdetésünk, ami már itt a szerkesztőségbe, ezekkel indulunk, aztán lehet telefonálni. 120 darab bála szénát vásárolnának. A telefonszám 00-3620-270-60-42-es. Aztán magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene neki a napi teendők elvégzésében. Minden további információért hívják a 041-296-279-es számot. Aztán vásárolnának traktort és kukoricaszedőgépet. A telefonszám 031-416-412-es. És eladó Lentiben háromszobás eladó Dobriban háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázsral és nagy udvarral. A telefonszám a következő: 00-3630-364-29-33-as, tehát Dobriba eladó ez a háromszobás családi ház. És akkor ez, ami érkezett, illetve ha minden igaz, akkor küldtek itt már e-mailben, már is előkeresem, igen. Kitűnő állapotban lévő, keveset használt hűtő-fűtő mikroklíma eladó távirányítós. Olcsón árulják, a telefonszám 00-3630-433-1731-es. Ez tehát már érkezett a reggeli órákban e-mailben. Telefonáló pedig már is van a vonalban, látom, hogy közben hirdetnek, de előbb hallgassuk meg a hívót. Haló!
2: Hello, hey, Sokolom.
1: Üdvözlöm, tessék.
2: Érdezni szeretnék,
1: Sokolom. Igen, tessék.
2: Vattacukor készítőgép.
1: Vattacukor készítőgép eladó.
2: És egy popcorngép.
1: Popcorn, igen.
2: Egy 11 kilós gázpalack.
1: 11 kilogrammos gázpalack.
2: És egy vasmázsa. 5 mázsáig hitelesítve.
1: Vas mázsa 5 mázsáig hitelesítve. Jól van?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Telefon?
2: Jó, a telefon. 308.
1: Az eleje, hogy kezdődik? Mobil vagy vezetékes? 30-as, igen.
2: 308.
1: Igen.
2: 69-50.
1: 69-50-es, és hol van mindez?
2: Zalaegerszeg.
1: Rendben, felírtam mindent, köszönöm
2: jó,
1: szépen.
2: Én is köszönöm, kedves Sokolom.
1: Minden jót, viszont hallásra. Ennyi akkor most ez így. Lehet hirdetni a folytatásban, illetve persze mondtam az előbb, hogy jött hirdetés. Ingyen elvihető kis cica zalalövőn. A telefonszám plusz 3630-454-2776-os. Ez is egy hirdetés, e-mailben érkezett. Telefonálunk van megint csak, úgyhogy akkor vele megyünk most tovább. Haló, haló!
3: Köszönöm.
1: Üdvözlöm, tessék!
3: 70 éves idősemben vagyok, dohányzok, és szeretnék egy 70 körüli nem sovány háziasszonyt, hogyha ide költözne hozzám valóra.
1: Azt a mindenit. Honnan telefonál?
3: Zalalövő mellől.
1: Zalalövő környéke, igen. Egy telefonszámot is ad?
3: Igen, 30-as.
1: Igen.
3: 209.
1: 209, igen.
3: 70.
1: Igen.
3: 69.
1: 70-69 a vége, ugye?
3: Igen.
1: Jó.
3: Úgy van. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, minden jót.
3: Köszönöm, szép napot továbbra is.
1: Viszont önnek is, viszont hallásra. Egyébként ez nem szokott szerepelni itt társkereső rovat, de hát most jól van, belefért ez is. Itt meg van még egy hirdetés, ezt is telefonálunk is van, akkor ő jöjjön először. Haló!
4: Haló!
1: Üdvözlöm, tessék!
4: Felis Sokolom, én keresnék szlovén gyártmányú fúrós falsogató, csak a fúró kéne.
1: Tehát szlovén gyártmányú?
4: Igen.
1: Fúrós fahasogatónak a fúrója.
4: Igen, csak a fúrója, igen.
1: Aha. Jól van. Nem, nem lehet ezt javítani, vagy?
4: Hát sajnos nem.
1: Aha.
4: Sajnos nem.
1: Jó, csak egy ötlet volt, oké. Okay. Telefonszám?
4: Jó, 20-as.
1: 20-as.
4: 915.
1: 915.
4: 3949.
1: 3949, de mégis ez milyen típusú gép vagy, hogy kicsit belehessen azonosítani?
4: Traktor után szokják tenni, de itten már érdeklődtem a cég felől, de azt mondták, hogy megszüntetik a gyártását.
1: Igen, hát, igen, igen. Az előfordulhat, igen. Ő honnan telefonál?
4: Szakonyfalu volt.
1: Szakonyfalu, jó. Hát remélem lesz majd valahol.
4: Hát most egy kérdés megért.
1: Persze, persze mindenképpen. Jó, felírtam a hirdetését. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
4: Viszont.
1: Minden jót, viszont hallásra. Megint van valaki? Haló?
5: Hello, jó napot. Hirdetnék.
1: Üdvözlöm, tessék.
5: Egy Suzuki kis testű robogó.
1: Suzuki kis testű robogó, igen.
5: Eladó,
1: igen.
5: 160 ezer forint.
1: 160 ezer forintért, jól van. Rendben, hol van ez?
5: Ez Szentgotthárd.
1: Szentgotthárd, és egy telefonszámot is adjon.
5: 20-as.
1: 20-as.
5: 499.
1: 499.
5: 43.
1: Igen.
5: 13.
1: 43-13, rendben. Köszönöm szépen. Minden jót. A viszonthallásra. Bocsánat, ledöntök itt valamit az asztalon. Na, mi jött még e-mailben, Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Ez jött még, a telefonszám pedig 00-36-30-314-71-58-as. Úgyhogy akkor ez is elhangzott, nézem, hogy jött-e még közben valami, illetve ha van telefonáló, akkor vele menjünk tovább, nincsen most hívó, rendben van, de a következő percekben még hirdethetnek. Telefonszámaink a jól ismertek 575-1718 és 575-1719-es.

0: telefonálót köszöntök ismét. Haló, haló. Haló, jó napot kívánok.
1: Lenne Pannónia motorkerék
0: pár. Üdvözlöm. Pannónia motorkerékpár.
1: Az egyik az TLT típusú.
0: TLT.
1: A másik az meg TL, mint Béla.
0: Béla, TLT. Igen.
1: És T5-ös.
0: T5-ös, jó.
1: És lenne egy Csepel motorkerékpár is.
0: Csepel motorkerékpár, igen.
1: Akkor lenne utánfutó eladó, okmányok nélkül.
0: Utánfutó okmányok nélkül, igen.
1: És lenne egy Renault Megane kombi.
0: Jó.
1: 2001-es évjáratú, 1.9-es dízel.
0: 2001-es és 1.9-es dízel. Jó.
1: Jó, okmányok nélkül szintén.
0: Jól van.
1: És a Suzuki Swifthez lennének alkatrészek ilyen, hogy ajtók, motor, váltó.
0: Swifthez alkatrészek. Bocsánat. Ez az az automata váltó?
1: Igen, igen. Én úgy van, automata váltó.
0: Az fontos.
1: Igen, így van, az fontos, mert ez kevés van abban.
0: Igen. Jól van.
1: Motor váltó, ajtók, igen, ennyi igazából.
0: Jó.
1: És akkor nagy kanizsán van.
0: Nagy kanizsa.
1: Telefonszám 30-as.
0: 30.
1: 511.
0: 511-8-009-es.
1: Ja, még bocsánat, lenne még egy kis robogó is, egy kis motor, robogó.
0: Kis motor, jó. Robogó, jól van.
1: Jó, ezek 170 ezer forint vannak az ára esetleg, ha valaki.
0: 170 ezer forint, rendben.
1: Köszönöm szépen, gyári állapotú, jó?
0: Jó, felírtam. Köszönöm mindent. Szép. Köszönöm napot. Szépen, önnek is minden jót, viszont hallásra. Ha nem még valaki, ha nem tette le, akkor itt van. Haló?
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm, tessék.
2: Szeretnék kérdezni.
0: Igen, mi lenne?
2: Keveset használt.
0: Keveset. Használ.
2: Mobil klíma eladó.
0: Mobil klíma. Igen.
2: 21 ezer forint az áron eltűnt.
0: 21 ezer forint. Hol van ez?
2: Lenti térsége.
0: Lenti térség. Igen.
2: Telefonszámot mondanám.
0: Igen.
2: 0620.
0: 20-as.
2: 372.
0: 372.
2: 07.
0: Igen.
2: 85-ös.
0: 85 a vége.
2: Nagyon köszönöm.
0: Nincs mit, szívesen.
2: Szép napot kívánok.
0: Önnek is a legjobbakat, viszont hallásra.

Na, le is telt a negyed óra, milyen gyorsan sokan hirdettek, most jó ez így. Azt mondja, hogy amik érkeztek, mindjárt mondom a telefonos hirdetéseket. Azt mondja, hogy Zalaegerszegen eladó vatta cukor készítőgép és popcorn gép is. Van egy 11 kg-os gázpalack és egy vasmázsa 5 mázsáig hitelesítve. Tehát ez Zalaegerszegen van mindez. A telefonszám 00-3630-308-69-50-es. Jó. Aztán Szakonyfaluban vásárolnának szlovén gyártmányú fúrós fahasogató géphez. Ezt a fúró részt, ez egy traktor után való gép, és csak a fúró kellene, hogyha valakinek van ilyen. A következő telefonszámot lehet hívni 00-3620-915-3949-es. Aztán eladó Szent Gotthárdon egy Suzuki kistestű robogó 160 ezer forintért. A telefonszám 00-3620-499-43-13-as. Eladók Pannonia motorkerékpárok, van TLT, TLB és T5-ös típus is, van Csepel motorkerékpár is egyébként. Aztán utánfutó okmányok nélkül Renault Megane kombi, 2001-es, 1.9-es dízel okmányok nélkül eladó, és Suzuki Swifthez vannak alkatrészek, motor, automata váltó, ajtók, stb. Lehet érdeklődni. Ja, és van egy kis motor, egy robogó 170 ezer forintért gyári állapotában. A telefonszám 00-3630-511-8009-es, Nagykanizsán van mindez. Aztán keveset használt mobil klímát árulnak 21 ezer forintért lenti térségében. A telefonszám 00-3620-372-0785-ös. Délután lesz majd ismétlés egyébként, és a rádió honlapján is megtalálják a hirdetéseket. Ami megjött még, azt mondja, hogy kitűnő állapotban lévő keveset használt hűtő, fűtő, mikroklíma, eladó, olcsón, távirányítós. Telefonszám 00-3630-433-1731-es, ingyen elvihető kis cica az alalövőn, a telefonszám 30-as magyar mobil 454-2776-os. Aztán Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, a telefonszám plusz 36-3314-7158-as, és amit amúgy nem szoktunk, de érkezett egy amolyan társkereső hirdetés, 70 éves bácsi keresne maga mellé valakit, 70 év körüli asszonyt, gazdasszonyt Zalalövő környékéről telefonált. A telefonszám 00-3630-209-7069-es, ilyet egyébként nem szabad, úgyhogy nem mondják tovább, hogy elhangzott, csak az jelentkezzen rá, akit érint a dolog. Na, ennyi volt akkor délelőtre az apró hirdetés rovat, 10 perc múlva 10 órakor már hírek következnek, maradjanak velünk a folytatásban is, ja, és délután is hirdethetnek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az új uniós menekültügyi rendszer részét képező biometrikus adatok összehasonlításáról szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló európai rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet. A kormány által készített javaslat ma rendkívüli ülésen kerül az országgyűlés asztalára. A törvénytervezet, amelyet Franz Kangler, a minisztérium államtitkára terjesztett a bizottság tagjai elé, megteremti az Eurodac rendszer használatának jogalapját, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok biometrikus adatainak gyűjtését, tárolását és összehasonlítását az európai rendelettel összhangban. A cél például a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért felelős személy azonosítása és meghatározása. Célja továbbá a bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása is. Éjfélkor érezhetően csökkent a 95-ös benzin ára az autópályákon kívüli töltőállomásokon. Újabban 6,2 centen lesz kevesebb, és 1,53 centet tesz ki literenként. A gázolaj literje 11,1 centen lett olcsóbb, 1,60,7 centről csökkent az ára, a fűtőolaj pedig 11,8 centtel kevesebb, és literenként 1,2 eurót kell fizetni. Az árak június 29-ig maradnak érvényben. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,63,3 centbe, a gázolaj literje körülbelül 1,71,1 centbe, a fűtőolaj pedig körülbelül 1,30,3 centbe kerülne. A hétfői viták után a magyar országgyűlési képviselők ma többek között a vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletfelkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet ma az országgyűlés. A parlament keddi ülése napirend előtti felszólalásokkal kezdődött 9 órakor, majd az országgyűlés szavaz az ismertetett előterjesztésekről. Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők. Sport. Folytatja a felkészülést a szlovén férfi kosárlabda válogatott a 2027-ben Katarban rendezendő világbajnokságra szóló kvalifikáció előtt. Alexander Sekulic védencei július 3-án vendégszerepelnek Tallinnban Észtország ellen, majd 3 nappal később Ljubljanában Svédország ellen lép pályára a szlovén csapat. A kvalifikáció során 2 győzelemre számít Sekulic csapata.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben azonban megnövekedik a felhőzet, és délután helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske-Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Polskava és Fram között Maribor felé, valamint Körtina és Domžale között a főváros felé.

0: Meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorában. A sportvilág figyelme az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra irányul. A mai adásban viszont kicsit eltávolodunk az eredmények és meccsek elemzésétől, valamint a tabelláktól, hiszen a stúdióban köszöntöm vendégünket, Kovács András Bencét, a NAFTA Labdarúgó Akadémiájának utánpótlás edzőjét, aki két évvel ezelőtt az akkori Európa-bajnokság ideje alatt az Egyesült Államokban tartózkodott. Több olyan városban és helyszínen is járt, ahol ma világbajnoki mérkőzések zajlanak. Így első kézből kaphatunk válaszokat az idei világbajnokság kapcsán felmerülő kérdésekre is. Szia András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, üdvözöllek a stúdiónkban.
2: Szia Dávid, köszi a meghívást és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Kezdésképpen arra lennék kíváncsi, hogy eddig mennyire sikerült követned a világbajnokság eseményeit. Mi volt számodra a legnagyobb meglepetés, illetve a legnagyobb csalódás, melyik csapat?
2: Hát ahogy beszéltük is itt az adás előtt, hogy a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság azért emberi időből volt számunkra, európai emberek számára. Egyszerűbb volt követni azt a világeseményt, vagy hát Európa eseményt. Így azért az éjféles kezdések, meg a hajnali 3-as, 4-es kezdések azért egy kicsit leszűkítik a követésnek a lehetőségeit, de amit tud az ember azért foci szerelmeseként, azért az ember utána néz, utána olvas, az összefoglalókat megnézi. Hogy ami ugye a kérdésre, hogy válaszoljak, ami meglepetés, az mindenképpen a nagyobb csapatok szolid kezdését mondanám, hogy az volt az eddigi legnagyobb meglepetés szerintem, bár az is szerintem visszavezethető azért racionális okokra, mert így, hogy földuzzasztották a világbajnokság létszámát, gyakorlatilag a csoportkör egy ilyen felkészülési szakasszá minősült, így azért óriási nagy megfejtéseket szerintem még nem érdemes tenni ebbe a szakaszba. És ami a csalódás pedig, hát minden, ami az ilyen botrányok, ami a VB köré épült a beengedésekkel kapcsolatban, vagy pont a benemengedések kapcsolatban, akkor az ivószünettel kapcsolatos csodaszép mizériák, meg hát a nagy kérdés, hogy érdemes egyáltalán 48 csapatos világbajnokságot rendezni, hát erre is vannak pro meg kontra érvek.
0: Az említett témákat a műsor során majd fogjuk aprólékosabban is tárgyalni, viszont kezdésképpen arra kérnélek, hogyha elmondanád egyáltalán, hogy kerültél két éve az Egyesült Államokba, mi ennek a története?
2: Hát minden köszönet és hála a Ferenci Washington családnak szól. Ferenci Geraldina lentiből származik, kikerült Amerikába, és ott családot alapított párjával, Markkal, született egy fiúk, Milo, és ő tényleg nagyon tehetséges kis srác. Hazajöttek a nagypapához egyet nyaralni, elhozták a fiúkat, Milo-t egyik NAFTA edzésre, és annyira tetszett úgymond az edzés metodika, és az a hozzáállás, hogy voltunk Milo felé, hogy kaptunk egy meghívást Kansas City-be egy ilyen 3 hónapos időtávra, és hát tényleg az alatt az idő alatt olyan élményeket szereztem, hogy nem leszek elég hálás lenni, és tényleg örökké hálás leszek ennek a családnak, mert tényleg óriási élmény volt.
0: És milyen volt az első benyomás, amikor megérkeztetek Amerikába?
2: Hát ez a szó, hogy kultúrsok, ez nagyon jól összefoglalja, teljesen más mentalitás. Pont ahogy így szemezgettem a gondolataimat idefele jövet, pont egy élmény kapott meg. Az első NFL-es mérkőzésem, mert ugye Kansas City-ben tudtam megnézni a Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens meccset, és amikor a kezdés előtt ott voltam a mosdóba, és elmondtam Mártnak, hogy hú, már annyira izgulok, izgatott vagyok, hogy az első NFL mérkőzésem, ott az amerikaiak egyből 3-an, 4-en odajöttek hozzám, kezet fogtak ott a mosdóba, hogy ú, de jó, hogy jöttem, érezem jól magamat. Úgyhogy ez az ilyen habos-babos mentalitás, ez nagyon, nagyon jellemző Amerikára. Minden nagy, minden a biznisz köré van fűzve. Egy teljesen más lelkiállapot

0: Egy érdekes színfolt tényleg gazdagította az én életemet is, hogy ezt a világot is úgymond első kézből tudta megtapasztalni.
1: És előzetes beszélgetésünk során azt mondtad, hogy 6 olyan városban is jártál, ahol ma világbajnoki mérkőzéseket rendeznek. Melyek ezek a városok, illetve mit tudnál róluk mesélni? Érdekességeket.
0: Ugye a Kansas City az adott, ott az Arrowhead stadionban voltam 2-szer is, egyszer egy Copa America meccset néztük meg, akkor még az amerikai válogatott nem teljesített annyira jól, mint most, illetve, amit említettem, a Chiefs mérkőzést, de voltam San Franciscóba is, Los Angelesbe, Dallasba, Houstonba, Atlantába is, és a New Yorkba is egy repülőteres kitérőt követően, de hát ezekben a városokban tényleg voltunk, a stadiont kívülről is láttuk, több stadiont is, úgyhogy érdekes volt megtapasztalni. Ugye azért az amerikai infrastruktúra az tényleg egetrengető. Egy egyszerű gimnázium, és csak tényleg gimnáziumról beszélünk, rendelkezik 10-20 ezeres stadionokkal. Az egyetemi amerikai fociról nem is beszélve, voltunk egy meccsen, ahol 110 ezer ember volt együtt, és ezek az NFL stadionok is tényleg tökéletesek egy ilyen világesemény megrendezésére, némi átalakítással, úgyhogy infrastruktúra szinten szerintem az amerikaiak tényleg nagyon rendben vannak, mind ugye a profi sportot tekintve, mind pedig az amatőr ilyen grassroots-abb szintet is. Legalább 5-6 helyen tudtunk edzést tartani, amikor kint voltunk Amerikában, annyi teniszpálya, focipálya, baseball, kosárlabda, mindenféle pálya, úgyhogy egy biztos, hogy az amerikaiak az infrastruktúrát, azt nagyon tudják, abban nagyon előjárnak.
1: És milyen a hangulat a stadionban ilyenkor, amikor meccs van?
0: Hát itt kicsit az olyan balkáni, meg ugye nyilván a magyar hallgatók is egy kicsit más ultrákhoz vannak hozzászokva. Hát kollégámmal, Ján Lőrinccel, akivel együtt éltük át ezt az amerikai túrát, nagyot mosolyogtunk, voltunk egyszer egy női meccsen is, és ott a szurkolás is tényleg ilyen fiasztai jellegű történet volt, de hát a Sporting Kansas csapatnak is ott olyanok voltak a törzs szurkolói, akik hát nagyjából így megmosolyognák szerintem az itteni foszi huligánok, vagy például a lendvai gorgonák egy kicsit szerintem máshogyan űzik ezt a műfajt. Ahogy mondtam, itt is vannak ízlések és pofonok, ez is szerethető, ez a Let's Go USA, meg ilyen kis skandálások, de azt mondanám, hogy a közeg még nem az ilyen értő közeg, azért így hallgattuk így mindig, akik mellettünk ültek, hogy hogyan kommentálják egyes helyzeteket, és ugye többekkel is beszélgettem, hogy még azért a foci szerintem mint ilyen novum, vagy mint trendi valami, az nagyon bekörült a mindennapokba és a közbeszédbe, de még az értő tudás az nincs ott. Ahogyan legalábbis én tapasztaltam, vagy hát a nagy általánosságban.
1: És hol lehet most akkor a futballt pozícionálni jelenleg így a sportok rangsorában Amerikában? Mennyire jön fel?
0: Egyébként nagyon jön fel a labdarúgás, ahogyan így beszélgettem szülőkkel is ottkint, illetve magam is tapasztaltam. Egyre többen szeretnének, nyilván a trendek miatt is, másrészt meg azért a labdarúgás mégse annyira fizikálisan megterhelő, mint például egy amerikai foci. Nyilván a labdarúgásban is egy sérülés tényleg ketté szánthat egy karriert, de azért a százalékos esélyeit tekintve azért még mindig az amerikai foci viszi a prímet, ami még mindig az első számú sport. Viszont a mostani tényleg a Messi az óriási dobott, tehát szerintem 10 évvel ezelőtt, hogyha az embereket kérdezik, hogy kicsoda Messi az amerikaiakat, akkor nem biztos, hogy most annyi százalékuk mondta volna, hogy az focista, mint manapság, ez a Messi láz, az MLS láz, meg nyilván ki van találva a marketing is, rengeteg pénz is beérkezett. Úgyhogy ez a része rendben van, nagyon Amerikában, feljövőben van, viszont pont tegnap olvasgattam egy posztot, hogy a szülők panaszkodnak, hogy annyi pénzt, paripát, mindent elköltenek, viszont az edzői háttér még azért nem annyira rendeződött. Mi is, amit tapasztaltunk Jánnal, hogy az európai importok, akik Európából jöttek, rengeteg például balkáni edző van, Boszniából, Szerbiából, nyilván még más szláv területekről, Szlovákiából, ők azért hoznak egy ilyen minőséget, taktikai minőséget, meg nyilván koncepciót tekintve is, viszont rengeteg licensz nélküli így amerikai, aki most felült erre a hype vonatra, úgymond, és akkor belekóstol ebbe a fociba, de szerintem jó ez az irányvonal, amin elindultak, és hogyha ezt végigviszik, mert most tényleg nagy láz van, legalábbis Kansas City-ben azt tapasztalom, hogy a település az megörült most. Nyilván egy nagyobb városban, mint New York, annyira nem érződik, vagy hát amiket én így olvasgattam most, de azt, amit ugye úgy beszélgetés alapján, meg amit az interneten látok különböző oldalok által, hogy például Kansas City az totál futballázban ég.
1: Nagyon érdekes ezt hallani. És ha jól tudom, akkor ti is tartottatok edzéseket is a gyerekeknek. Kiknek pontosan, illetve hogy néztek ki ezek az edzések?
0: Szerencsére Geraldina és Márk ugye pártfogóink voltak. Ők elterjesztették, hogy itt az európai edzők megérkeztek Nagy-Amerikába, és ez alapján szerveztük meg az ilyen kis csoportos edzéseinket. Javarészt egyébként lányok jöttek, de edzettünk fiúkat is. Voltunk egy egyhetes középiskolai táborba is, ahol mi tartottuk az edzéseket. Tehetség tekintetében azért éreztem egy kis kacsacsőr elmozdulás az európai irányba, viszont lelkesedésbe, illetve atletikus képességekbe viszont az amerikaiak dominálnak, hiszen ott mindig úgy van, hogy 3 hónap foci szezon, aztán utána kosárlabda szezon is, annyira ilyen sokrétű atlétákat képeznek, hogy azt azért tényleg jó volt látni, illetve az viszont nehézséget jelentett, ami most ugye Amerikába is visszajön, hogy egy Kansas City-vel 85%-os páratartalom mellett azért edzéseket nem annyira könnyű tartani, legalábbis ugye ideális időben reggel 8-tól 10-ig lehetett, meg este 6-tól, mert reggel 10 és délután 6-ig, vagy este 6-ig esélytelen tényleg. Kimegy az ember és egyből leizzad. Úgyhogy nem csinált semmit se.
1: Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hiszen az idei világbajnokság egyik fő témája pont az időjárás, illetve a magas hőmérsékletek Amerikában is. Tehát akkor te alá tudod támasztani, hogy valóban szükség van azokra az ivószünetekre a félidőkben, amiket oly sokan, még a játékosok is néhány esetben kritizálnak, hiszen elmondásuk szerint a játéknak a ritmusát megtöri, illetve másképp folytatódik ezek után a mérkőzés, mint ahogy előtte volt.
0: Igen, ez egy nagyon jó, ahogyan fogalmaztál, hogy megtöri a momentumot, mert tényleg a fociban van egy momentum, és több ször is láttuk egy meccs során, hogy egy csapat tényleg följövőben volt, kialakítottak helyzeteket, ott volt az úgynevezett ilyen megfoghatatlan momentum faktor is, és egyszer csak az ivószünetben, mint hogyha elvágták volna ezt a szalagot, a csapat elzárták, és akkor a másik csapat kezdett dominálni. Hát az, hogy mennyi létjogosultsága van ennek az ivószünetnek, nyilván az vitatható. A Kansas City-ben én abszolút megértem, mert tényleg 2 óra után annyit izzadtam, mint hogyha lefürödtem volna, úgyhogy ezt abszolút megértem, de például egy klimatizált AT&T Dallas-i stadionban nem feltétlenül indokolt, vagy például Seattle-ben, ahol a hőmérséklet verdesi a 16-20 fokot. De hát az amerikaiak ezt nagyon jól kitalálták, ugye a Super Bowl is a showról szól, ugyanúgy a foci meccsek körítései, ugyanúgy ezt a showt, ezt minden egyes mérkőzések előtt, és utána megadják, mert így próbálják eladni ezt a produktumot, és tényleg sikerül nekik, úgyhogy valamit viszont tényleg jól csinálnak.
1: És mennyire hat ki ez az extrém időjárás a sportolóknak a teljesítményére? Gondolok itt arra, hogy mennyire tudnak ilyen körülmények között jól teljesíteni a pályán?
0: Hát én ott csak ugye edzést tartottam, még én is egy párszor így felszusszantam, hogy hú, most már egy 5 perc szünet azért jó lenne. Főleg ezek a játékosok, akiknek a lábában benn van úgymond egy szezonban egy 60-80 mérkőzés. Most eljönnek ide például, hogy Kansas City-ben 80-85%-os páratartalmú időjárás keretében. nagyon nehéz, és ez a taktikai repertoált is átalakítja, vagy hát finom hangolásra készteti az edzőket, mert egy ilyen rock and roll, heavy metal focit, amit Klopp behozott, illetve amit például most az amerikai válogatott is csinál, ez a nagyon fizikai, letámadós focit, ezt azért 90 percig nem lehet végigtolni, vagy hogyha a keret annyira erős, például a franciáknál, az angoloknál, és meg lehetett nézni a franciák mérkőzését, lejött három világsztár, bejött három világsztár, aztán Barcola a 70. percben úgy lefutkosta a védőket, hogy öröm volt nézni, úgyhogy szerintem itt a cseréknek is a jelentőségét, illetve a keretmélységet azért azt jelentősen meghatározza, vagy hát a hangsúlyát meg fogja adni és növelni fogja. Ebből a szempontból tényleg érdekes, hogy ezek a csapatok hogy fognak úgymond a védekezésüket hogyan fogják igazítani, hogy kimennek-e támadni, vállalják az egy az egyet, vagy közép, vagy mély blokkba fognak szerveződni.
1: És mennyire tudnak ezek a körülmények pozitívan hatni, illetve előnyt jelenteni a dél-amerikai csapatoknak, illetve az afrikai csapatoknak, akik jobban hozzá vannak szokva ezekhez a feltételekhez? Ugye láttunk már néhány meglepetést ezen a bajnokságon is.
0: Igen, szerintem ez mindenképpen az ő malmukra hajthatja a vizet, vagy hát ha legalábbis nem az ő malmukra, de kicsit ki tudja egyenlíteni a feltételeket, vagy hát az erő sorrendet, erőrangsort. Ezt tapasztaltuk is a meccsek során, és akkor így itt ugye behozhatom azt a 48 fős vitát, hogy most hogy kell-e nekünk a 48, vagy elég a 32, mert úgy őszintén annyira ilyen negatív módon kiugró gyenge teljesítményt nem láttunk. Azért jó, nyilván megvannak a különbségek, látjuk a különbségeket, de nem annyira, mint ahogyan azt például igen, én előzetesen gondoltam volna, és simán egy ilyen Üzbegisztánt is le lehet, vagy hát az Üzbegisztán meccset is meg lehet nézni, le lehet ülni, ugyanúgy a zöldfoki szigetek is mély blokkba végigküzdött az egész meccset, és egyszerűen a spanyolokat egy olyan helyzetbe kényszerítette, hogy egyszerűen nem tudták föltörni azt a falat. De nyilván ott is megvolt az a taktikai repertoár, az a mély blokk, amiben beálltak, és külön néztem azt a meccset, és nézegettem, hogy a kis játékokra fölbontva annyira jól tolódtak, annyira kompaktak voltak, hogy védekezésben 5-3-ban voltak mindig a spanyolokkal, 5 védőre, 3 támadó jutott, ott azért nehéz. Nehéz alkotni. Nyilván, hogyha van egy jó minőség, például a spanyoloknál, franciáknál, akkor az azért megmutatkozik, viszont például egy kiesési szakaszban, hogyha két helyzet már nem megy be, és az ellenfél csapatot mély blokkba be van állva a saját 20-asán 10 játékossal, akkor azért a lábak megremekhetnek. Főleg a lábak is, meg mentálisan is. Ez lehet egy faktor.
1: Igen, és ahogy láttuk, a favoritok is ilyen helyzetben nagyon nehezen tudnak teljesíteni, illetve megégethetik magukat, a nagy csapatok is.
0: Igen, bár azért helyén kell kezelni ezt a csoportkört, én úgy gondolom, mert persze nagy megfejtéseket lehet tenni, de mivel ugye 48 főre kiduzzasztották ezt a létszámot, így a világbajnokság érdemi része tényleg a 32 között kezdődik, viszont az érdekes színfolt lesz, hogy 32, a legjobb 32-ben már vagy győzöl, vagy kiesel, és ott 5 mérkőzést kell megnyerni ahhoz, hogy a győztes csapat fölemelje a VB-serleget, ami brutál kegyetlen, és ugyanúgy ezt a kiszámíthatóságát egy kicsit csökkenti, és a kiszámíthatatlanba megy át ez az egész.
1: Most pedig érintsünk még egy sok kritikát ért témát, és pedig, ahogy az elején már szóltunk róla, a beléptetést, illetve a belépést Amerikába. Ezt ti hogy éltétek meg? Valóban olyan hosszú sorokat kell kivárni, illetve olyan szigorú ellenőrzésnek van mindenki alávetve, aki be akar lépni Amerikába, mint ahogy azt írják, illetve azt hallani most a napokban is?
0: Hát szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt, vagy hát legalábbis szúros tekintetekkel találkoztunk, de most jelen esetben én kivágtam magunkat azzal, hogy NFL-re rátereltem azon nyomban, mert mondták, hogy ebből tényleg baj lehet, úgyhogy próbáljunk szimpatikusak lenni, úgyhogy mindent bevetettem egyből, Kansas City, Chiefs, NFL, utána az ellenőr tényleg egy perc után azt mondta, hogy oké, fiúk, akkor élvezzétek. Viszont vannak ismerőseim, akik 5-6 órát ott potyáztak, úgyhogy ez tényleg nagyon lútré. Ez annyira emberfüggő és ellenőrfüggő, hogy tényleg megüthetik magukat az emberek is. És ez annyira rossz, hogy például ott volt ez a szegény bíró esete is, hogy az élete lehetősége lett volna pont az Amerika Egyesült Államokba, már odautazni egy óriási élmény, hát még egy VB meccsen fújni a sípot, vagy például családtagok, rokonok, hozzátartozók. Ez az, ami az árnyoldala a VB-nek, mert a VB-nek tényleg arról kellene szólnia, hogy összehozza a világot. Viszont persze vannak pozitív megtapasztalások, hogy az amerikaiak ezeket a tailgate partikat nagyon szeretik, hogy összeülnek, kihozzák a kis tévét, és nézik közösen a meccset, és akkor ilyen különböző nációjú emberkék, szurkolók összeverődnek, és együtt tök jó, normál hangulatba elbeszélgetnek, eliszogatnak, úgyhogy ez a része nyilván ez összehoz, de ezt szerintem azért meg lehetett volna oldani jobban előzetes szervezés alapján, hogy ezek a kulcs szereplők, legalább hozzátartozók, a bírók, nem beszélve most erről az iráni mizériáról, ami szerintem tényleg egy unfair dolog, még akkor is, hogyha hadi állapotban van az Amerikai Egyesült Államokkal Irán. Ez azért tényleg nem egyenlő bánásmód.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Mennyire zavar ez be például a játékosok regenerációjánál, hogy rögtön el kell hagyniuk az államokat és visszamenni Mexikóba, és így lényegében csak berepülni a meccsre és rögtön visszamenni?
0: Ez nagyon ilyen kétélű kard, mert attól függ, hogy ugye milyen sportemberekről beszélhetünk, milyen attitűdű, beállítottságú sportemberekről, mert van az a része, akit ez nagyon feltűzel, motivál, hogy hiába ez a fizikai, meg lelki stressz, meg presszúra, akkor is kihozza magából, csak úgy dacból is a legjobbat, viszont tényleg valakire kihat, úgyhogy ezt majd így meg kell néznünk, hogy az iráni csapat esetében ez merre felé billen, viszont hogy ki fog hatni rájuk, így vagy úgy, az szinte biztos. De hát remélhetőleg inkább a pozitív irányba.
1: Most pedig szóljunk még néhány szót az amerikai válogatottról, hiszen az előbb már mondtuk, hogy feljövőben van a labdarúgás Amerikában, és a válogatott is úgy néz ki, hogy valahogy egybeérett, illetve most Pochettino alatt lényegében nagyon jól néznek ki az amerikaiak is ezen a tornán.
0: Igen, mint hogyha ilyen 2016 és 18 között ilyen Tottenham Spurs-t látná az ember, akik ellen ugye egyik csapat sem szeretett játszani, hogy tényleg ez a heavy metal foci, elveszítjük a labdát, egyből letámadunk, ott vagyunk, vállaljuk az egyeket, nagyon fizikálisak, hát ugye az amerikai iskola, ez az atléta képzés, ez nagyon meglátszik, illetve tényleg olyan szerepeket talált Pochettino a játékosoknak, hogy tényleg mindenkinek az erőssége domborodik ki. Azért még várjunk egy kicsit, hogy mennyire lesznek sikeresek a következő fázisban, viszont tényleg egy üdítő színfoltja volt eddig az amerikai válogatott, amire nem számítottam én. Ugye 2 éve láttam őket élőbe a Copa Amerikán, hát akkor nem ezzel a játékkal rukkoltak elő, finoman szólva sem, úgyhogy jó volt látni ezt a fejlődést. Csak hát úgy följön megint ez a kérdés, hogy ezt a jellegű fizikális focit egy egész tornán keresztül, vagy hát ilyen hosszú tornán keresztül, hogyha tényleg még valaki tényleg VB esélyesként is, vagy hát szürke, vagy fekete lóként számol az amerikaiakkal, hogy ezt azért egy hónapon keresztül végig tolni, hát sok sikert.
1: Te hogy látod, meddig érnek majd?
0: Szerintem a közönség, az atmoszféra alapján még akár egy negyed döntő, elődöntő is belefér, azért sok múlik a sorsoláson is, hogy most ki lesz az első, második vagy harmadik, mert ugye ott a stadionok tekintetében sem mindegy, hogy hol játszik az adott válogatott, aki kifog egy ilyen légkondicionált, vagy egy normálisabb körülmények között lévő stadiont. Az a gond, hogy ilyenkor még nehéz ebbe a szakaszba, nehéz jóslásokba bocsátkozni, de Még szép momentumokat szerintem mindenképpen fognak szerezni az amerikaiak, mert hogyha csak nem mint szakma, hanem mint így átlag ember leül és nézi a meccset, akkor abszolút élvezhető foci játszanak.
1: Igen, és nézhető
0: futballban. Igen, érdekes, mindig van valami történés, nem csak a reklámok az ivószünetekben, úgyhogy remélhetőleg a hazai csapat valami meglepetésre rukkol elő, vagy akár a kanadaiak és a mexikóiak is.
1: Igen, az lett volna a következő kérdés, hogy a másik két házigazdáról mi a véleményed?
0: Hát, nagyjából a Kanada is ebbe a stílusba próbál játszani. Az ezelőtti világverseny is nagyjából a szerencsém, vagy egy pár rossz momentumon múlott az a szereplés. Tényleg sok múlik a 32-es sorsoláson, az a 495 lehetőség, amit ugye a FIFA elénk tárt, hogy azok közül milyen párosítások jönnek, az szerintem nagyon meghatározó. Akkor már okosabb lehet az ember, addig azért én inkább óvatosan fogalmaznék.
1: És mivel először vagy a mostani világbajnokság alatt a vendégünk, ezért meg kell kérdeznem azt is, hogy te kinek szorítasz, illetve számodra ki a favorit?
0: Az eszem azt mondja, hogy Franciaország vagy Anglia a keret mélységét tekintve. Ha meg a szívem, hogy már Amerikában voltam, én szurkolok ennek az amerikai válogatottnak. Nem gondoltam volna, de szeretném, hogyha egy meglepetést okoznának, mert szerintem az még inkább megdobná ezt a foci hype-ot, ami ott van, és hogyha itt Amerikában még inkább elindul, az ösztönőleg hat Európára is, és a többi kontinensre is, ahogy itt tapasztaljuk, hogy most már nincsenek akkora különbségek kontinensek között, úgyhogy ezzel az európai göggel egy kicsit óvatosabban kell bánnunk, mint hogy az amerikaiak is azt gondolják, hogy csak Amerika létezik, itt az európaiak is így foci terén azt gondolják, hogy hát csak mi vagyunk, meg oké, az argentinok, uruguayok, meg a brazilok szépen még elfocizgatnak, nem, azért a világ fölzárkózott, főleg ugye a védekezés terén, mert azért kreatív tízes azért nem mindegyik csapatban van, de egy gyors szélső, egy atletikus szélső, már azért minden csapatban lehet.
1: András, köszönöm szépen, hogy ellátogattál a stúdiónkba, és megosztottad velünk az amerikai élményeidet, illetve meglátásaidat az idei világbajnokságról.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Önöket, kedves hallgatóink, pedig legközelebb pénteken várjuk ismét a világbajnoki műsorunkkal. Addig is jó meccseket és szép gólokat kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!
2: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek és elemzések.
2: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Az államiság napja előtt számos rendezvény veszi kezdetét Szlovénia szerte. Ma a hazáért tartanak Szent Misét a Ljubljanai Székesegyházban, amelyet Andrej Szaje, a szlovén püspöki konferencia elnöke vezet, Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök és Janez Janša miniszterelnök részvételével. A központi ünnepségre az államiság napja előestjén kerül sor Ljubljanában a köztársasági téren, majd ünnepi ülést tart a parlament és az állam tanács is. Holnap Natasa Pirc-Muszár a területvédelem, a belügyminisztérium elesett tagjainak, valamint a Szlovéniáért vívott háborúban elesett polgári áldozatok és sebesültek hozzátartozóit fogadja hivatalában. Az elnöki palotában a látogatók megtekinthetik a köztársasági elnöki hivatal munka és protokoll termeit, és találkozhatnak az államfővel is. A tagállamok tegnap támogatták az Európai Bizottság javaslatát, amely több mint 56 millió eurót mozgósít a mezőgazdasági tartalékokból, hogy segítsék az 5 súlyos időjárási károk által sújtott uniós ország gazdálkodóit. Szlovénia 2,8 millió eurót kap, amelyre csak az alma termesztők jogosultak. A tegnap elfogadott támogatási megállapodás értelmében a portugál gazdálkodók 30 millió eurót kapnak. A román gazdálkodók 15 millió eurót, a ciprusi gazdálkodók 4,5 millió eurót, a horvát gazdálkodók szintén 4,5 millió eurót, a szlovén termelők pedig 2,8 millió euróban részesülnek. Amint azt Brüsszelben kifejtették, ezek a gazdálkodók jelentős károkat és gazdasági veszteségeket szenvedtek el tavaly és az idei év első felében a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a természeti katasztrófák miatt. A legfrissebb felmérés szerint a britek csak nem kétharmada helyesli Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök távozását. Starmer tegnap jelentette be, hogy lemond a munkáspárt vezetői tisztségéről, így kormányfői megbízatása is megszűnik, amint utódját megválasztják. Keir Starmer pozíciója a munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon példátlan verességet szenvedett. Starmer helyzetét előtte is súlyos belpolitikai botrányok gyengítették, mindenekelőtt az, hogy tavaly vissza kellett hívni Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét. A legnagyobb ellenzéki erő, a konzervatív párt szavazóinak 75%-a helyesli a munkáspárti miniszterelnök lemondását. 14%-ok szerint ugyanakkor Starmer rossz döntést hozott. Sport. Az Európai Kézilabda Szövetség megerősítette a következő idényben a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat. A 24 klub között ott van a Celjepi Vavarnál Áskó is. Női kategóriában, ahol 16 csapat vesz majd részt a Bajnokok Ligájában, a Krim OTP Group Mercator is helyet kapott. A párok sorsolására pénteken Bécsben kerül sor.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben azonban megnövekedik a felhőzet, és délután helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenske Konyice és Golorebro, valamint Körtina és Domžale között is a főváros felé. A Dolenyszkói autópályán Brezsice előtt Ljubljana felé, a tenger melléki strádán pedig Kastelec és Raune között szintén a főváros felé.

5 perccel 4:12 után ebben a zenés órában a délutáni terepjárót ajánljuk már figyelmükbe. Ma délután 3 órától 4 összeállítás lesz hallható, a tartalom pedig a következő. A nyári szezon kezdete előtt, amely megnövekedett forgalmat és hosszabb, gyakoribb közlekedési dugókat jelent az utakon, a Hozzunk Létre mentősávot projekt partnerei figyelemfelkeltő eseményt szerveztek. Ennek célja a hazai és a külföldi autósok tudatosságának növelése az autópályán kialakult forgalmi dugók esetén való helyes viselkedésre. A helyszínen önkéntesek, tűzoltók és mentők hívták fel a figyelmet a veszélyekre, és speciális címkével ellátott vizes palackokat, szórólapokat és biztonságos vezetésre vonatkozó ajánlásokat osztottak ki. Szabó Márk készíti ezt az összeállítást. Aztán tegnap délután elballagott a dobronaki Katica Bogár óvoda 9 iskola előtti obisa is. A Mókával egybekötött ballagási rendezvényről Szőke Krisztina készített riportot meghallgathatják a terepjáróban. Aztán a petesházi Salakmotor központban megtartott nyílt napon a salakszórók is nyerekbe ültek, köztük a Speedway Team legfiatalabb tagja, az aznap 9. születésnapját ünneplő Benjamin Verhovnik. Volt, aki először tapasztalhatta meg a gázkar precíz adagolását, a motoros driftelést és a folyamatos ösztönös egyensúlyozást. Részletek Göncedit riportjában. És még egy dolog, gondolták volna, hogy Szlovéniában még élnek igazi sárkányok? Nem a mesék tűzokádó szörnyére kell gondolni, hanem egy olyan rejtélyes lényre, amely Európa egyik legősibb lakója, és közvetlenül a szomszédunkban a Mura folyó mélyén rejtőzik. A hétvégén Apacsen egy egész napos ingyenes családi fesztiválon bárki a nyomába eredhetett ennek a különleges, páncélos kinézetű halnak. Szabó Szuzi a helyszínen járt, ahol nem csak a folyó rejtett lakójával találkozott, hanem azt is kiderítette, hogy a természetvédők miért küzdenek e különleges ökoszisztéma megmentésért.

Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, a sárkányokat előzzék, több mint 500 éve tart már ez a hagyomány. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. A mai nappal kapcsolatban ezt valamikor Szent Ivánéi tűznek nevezték, ugye, vagy nevezik mostanság is. Noha a nyári napforduló napja június 21-e, mégis 24-én, illetve 23-áról 24-ére viradóra tartják a nyár ünnepét. Ennek oka a Julianus naptár bevezetése előtti naptár sajátossága és a tényleges naptári évek közti különbség. Régen a nyár csillagászati értelemben vett kezdete korábban valóban június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt később kerül sor. Az évszázadok vagy évezredek múlva pedig a napfordulók még korábbi dátumra fognak majd esni. Szent Iván előestén Európa szerte gyakorolt kultikus játékos célú tűzgyújtás és a tűz átugrása, a tűz tisztító, gyógyító, termékenyítő, szerelemvarázsló erejébe vetett arhaikus hiten alapul. A nyári napfordulatot ünneplik vele. A tüzet mindig háromszor kellett átugrani, hogy tisztító ereje átjárja az illetőt. A tűzbe dobált és a tűzben megsült korai Szent Iváni almának gyógyító erőt tulajdonítottak. A lányok párosan ugrották át a tüzet az udvarlójukkal, hogy megtisztuljanak, termékenyek legyenek és gyermekeket nemzenek. Az öreg férfiak meg pálinkát öntöttek a tűzre, hogy bőven legyen pálinka a következő évben is. Általában késő estig tartott a szórakozás. Végül mezítláb taposták el az elhamvadt tüzet, így egy évig sem szög, sem tüske nem ment az illető lábába, írja a kalendárium a mai nappal kapcsolatban. 8 perc elmúlt 11:30, még egy kis zene, aztán nem sokára búcsúzik a reggeli stáb.

Alig 10 perc múlva dél lesz, 5:30-kor, amikor kezdtünk. 20 fokot mutattak a hőmérők itt vidékünkön, és azt írták, hogy 28 fok maximummal megúszhatjuk a mai napot. Ehhez képest már most 30 fokot mutatnak a hőmérők itt vidékünkön. Vélhetően még tovább fog emelkedni a hőmérséklet, de ez ne szegje kedvüket a rádiózástól, ne vegye el legalábbis, maradjanak velünk a folytatásban, hiszen már a reggeli stáb búcsúzik, de érkezik a délutáni csapat. Göncz Tamara lesz a következő órákban itt a mikrofon mögött, és este 7-ig tart a vezetett műsorrész, ezt már jól tudják, úgyhogy rádiózzanak velünk a folytatásban is, és kitartást, jó pihenést mindenkinek, minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az államiság napja előtt számos rendezvény veszi kezdetét Szlovénia szerte. Ma a hazáért tartanak szentmisét a Ljubljanai Székesegyházban.
1: A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága elfogadta az új biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszert.
2: Franci Matos belügyminiszter ma találkozik horvát kollégájával, Davor Božinovićcsal a horvátországi Maria Goricában.
1: Éjfélkor érezhetően csökkent a 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj ára az autópályákon kívüli töltőállomásokon.
2: Elutasította a román parlament a kormány beiktatását a tegnap esti bizalmi szavazáson.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az államiság napja előtt számos rendezvény veszi kezdetét Szlovénia szerte. Ma a hazáért tartanak szentmisét a Ljubljanai Székesegyházban, amelyet Andrej Szaje, a szlovén püspöki konferencia elnöke vezet. Natasa Pirc Muszár köztársasági elnök és Janez Jánsa miniszterelnök részvételével.
2: A központi ünnepségre az államiság napja előestjén kerül sor. Ljubljanában a köztársasági téren majd ünnepi ülést tart a parlament és az államtanács is. Holnap Natasa Pirc Muszár a területvédelem, a belügyminisztérium elesett tagjainak, valamint a Szlovéniáért vívott háborúban elesett polgári áldozatok és sebesültek hozzátartozóit fogadja hivatalában. Az elnöki palotában a látogatók megtekinthetik a köztársasági elnöki hivatal munka és protokolltermeit, és találkozhatnak az államfővel.
1: A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az új uniós menekültügyi rendszer részét képező biometrikus adatok összehasonlításáról szolgáló Eurodac rendszer létrehozásáról szóló európai rendelet végrehajtására vonatkozó törvénytervezetet.
2: A kormány által készített javaslat ma rendkívüli ülésén kerül az országgyűlés asztalára. A törvénytervezet, amelyet Franz Kangler, a minisztérium államtitkára terjesztett a bizottság tagjai elé, megteremti az Eurodac rendszer használatának jogalapját, amely lehetővé teszi harmadik országbeli állampolgárok biometrikus adatainak gyűjtését, tárolását és összehasonlítását az európai rendelettel összhangban. A cél például a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért felelős személy azonosítása és meghatározása. Célja továbbá a bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása.
1: Franci Matos belügyminiszter ma találkozik horvát kollégájával, Davor Božinovićcsal a horvátországi Maria Goricában. A minisztérium bejelentése szerint a miniszterek számos aktuális belügyi kérdést vitatnak meg, különös tekintettel a régió biztonságát és stabilitását támogató együttműködés megerősítésére.
2: A miniszteri találkozóra azután kerül sor, hogy Szlovénia június 12-én feloldotta a horvát-magyar határon 2023. októbere óta bevezetett ideiglenes határellenőrzést. A kormány bejelentette, hogy a határellenőrzéseket számos célzott intézkedés váltja fel a határokon és belföldön, amelyek várhatóan még jobb biztonsághoz és nagyobb hatékonysághoz vezetnek. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök, üdvözölte az ellenőrzések feloldásáról szóló döntést, és megerősítette, hogy a két ország erősíti rendőrségi együttműködését az illegális migráció megelőzésében.
1: Éjfélkor érezhetően csökkent a 95-ös benzin ára az autópályákon kívüli töltőállomásokon. Újabban 6,2 centen lesz kevesebb, és 1,53 centet tesz ki literenként. A gázolaj literje 11,1 centen lett olcsóbb, 1,60,7 centről csökkent az ára. A fűtőolaj pedig 11,8 centen lett kevesebb, és literenként 1,2 eurót kell fizetni.
2: Az árak június 29-éig maradnak érvényben. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, az infrastruktúra strukturális és energiaügyi minisztérium szerint a 95-ös benzinliterenként körülbelül 1,63 euró, a gázolajliterje körülbelül 1,71 euró, a fűtőolaj pedig körülbelül 1,30 euró kerülne.
1: A tagállamok tegnap támogatták az Európai Bizottság javaslatát, amely több mint 56 millió eurót mozgósít a mezőgazdasági tartalékokból, hogy segítsék az 5 súlyos időjárási károk által sújtott uniós ország gazdálkodóit. Szlovénia 2,8 millió eurót kap, amelyre csak az almatermesztők jogosultak.
2: A tegnap elfogadott támogatási megállapodás értelmében a portugál gazdálkodók 30 millió eurót kapnak, a román gazdálkodók 15 millió eurót, a ciprusi gazdálkodók 4,5 millió eurót, a horvát gazdálkodók 4,5 millió eurót, a szlovén termelők pedig 2,8 millió euróban részesülnek. Amint az Brüsszelben kifejtették, ezek a gazdálkodók jelentős károkat és gazdasági veszteségeket szenvedtek el tavaly és az idei év első felében a kedvezőtlen időjárás viszonyok és a természeti katasztrófák miatt.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A hétfői viták után a magyar országgyűlési képviselők ma többek között a vizsgálóbizottságok hatékonyabb tételéről, a gyűlöletfelkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak.
2: A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet ma az országgyűlés. A parlament keddi ülése napirend előtti felszólalásokkal kezdődött 9 órától, majd az országgyűlés szavaz az ismertetett előterjesztésekről. Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba. Így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.
1: Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális párti politikusokból álló kormány beiktatását a tegnap esti bizalmi szavazáson. Miután a jelenlegi ügyvivő kormányt alkotó pártok, köztük az RMDS is úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat Adrián Vestea kormányának, a kabinet beiktatásához a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség szavazataira is szükség lett volna.
2: Az AUR azonban bejelentette, hogy nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést. Az AUR törvényhozói a voksolás előtt kivonultak a teremből. A továbbiakban az államfőnek kell újabb miniszterelnök jelöltnek kormányalakítási megbízást adnia. A román alkotmány szerint az államfő akkor oszlathatja fel a parlamentet és írhat ki előrehozott választásokat, ha a törvényhozás két egymást követő alkalommal elutasítja az elnök által megbízott miniszterelnök jelölt kormányának beiktatását.
0: Sport.
1: Az Európai Kézilabda Szövetség megerősítette a következő idényben a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat. A 24 klub között ott van a Celje Pivovarna Laško is. Női kategóriában, ahol 16 csapat vesz majd részt a Bajnokok Ligájában, a Krim OTP Group Mercator is helyet kapott. A párok sorsolására pénteken 11 órakor Bécsben kerül sor. Folytatja a felkészülést a szlovén férfi kosárlabda válogatott a 2027-ben Katarban rendezendő világbajnokságra szóló kvalifikáció előtt. Alexander Sekulic védencei július 3-án vendégszerepelnek Tallinnban Észtország ellen, majd 3 nappal később Ljubljanában Svédország ellen lép pályára a szlovén csapat. A kvalifikáció során 2 győzelemre számít Sekulic csapata. Bor Rozman, a kézilabda szövetség elnöke a 2025-26-os szezon vége előtti sajtótájékoztatón elárulta, hogy a jövőben is Uros Zorman és Dragan Ažić kézilabda szakértők vezetik majd a szlovén férfi, illetve a női válogatottat. Mindkét edző új 2 éves szerződést írt alá 2028. augusztusáig. Zlatko Zahovic, a Maribor foci csapat új sportigazgatója pedig Darko Milanicsot kérte fel a Lilák új edzőjeként.
3: Időjárás.
2: Délután megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr-stráda forgalma Drámlyei és Szlovenszke-Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom a Szlovenszke-Konyice és Golorebro között a főváros felé, továbbá Körtina és Domžale között Ljubljana felé. A tenger melléki strádán Raubar-Komanda és Postojna között Koper irányában, valamint Studenec és Postojna között Ljubljana felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Torma Robi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
4: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak ezen a gyönyörű szép keddi napon. Június 23-a van, 5 perccel vagyunk fél egy után, és a We Are Rockstars dalával, az Én Leszek Mindennel köszöntjük a kedves hallgatókat így a mai délután folyamán. Egyébként, mint ahogy azt megszokhatták, rengeteg érdekes műsor vár ránk a mai délután folyamán, és természetesen jobbnál jobb zenék, amiket egyébként Király Boglárka vállal. A hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogyha tehetik, akkor mindenképpen tartsanak velünk. Egyébként a mai napon, június 23-án a Zoltánok ünneplik névnapjukat, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, és gyönyörű szép napot minden hallgatónknak, mindenkinek, aki a folytatásban is velünk fog tartani, vagy akár nem. Egy biztos, zenéből nem lesz hiány, és egykor érkezünk friss információkkal is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: Június 23-a van, kedd, 2 perccel vagyunk, 1 óra után hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a nap friss időjárás jelentését hallhatják elsőként, ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. No, ma délután napos idő várható, gomoly felhők kialakulásával, záporok és szorványosan zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb napi hőmérséklet 30 és 33 fok között, Goriskón és a Vipava völgyben 35 fok körül alakul. Holnap reggel és délelőtt helyenként mérsékelt felhőzetre számíthatunk. Azután napos időre vannak kilátások, és megint csak gomolyosodik a felhőzet. Továbbá nem kizárt néhány zápor és zivatar sem. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet az alpesi völgyekben és a Notranska fennsíkjain, illetve a Notranska fennsíkon 14, máshol többnyire 17 és 22 fok között alakul a minimum. A legmagasabb napi hőmérséklet pedig 29 és 32 fok között, Goriskón és a Vipava völgyben 34 fok körül lesz. Csütörtökön és pénteken többnyire derült időt jósolnak, időjárásunk fokozatosan melegszik is majd. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lendva 29 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban is, Ljubljana 30 fokos, Novomesto 29, Koper 31, Maribor 28, Celje 29, Kredarecán pedig 14 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot is. A gomoly felhő képződés mellett alapvetően sok napsütés várható a mai délután folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul majd. Késő estére ez természetesen le fog hűlni, többnyire 17 és 26 fok közé teljesen pontosan. Aztán a holnapi nap szerdán reggeltől a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, azonban az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet. Aztán csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül, az északias szél többnyire mérsékelt marad. Pénteken pedig megint csak túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz pénteken is. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarország szerte. Lenti 29 fokos, ez szintén igaz Zalaegerszegre és Nagykanizsára is. Szentgotthárdon is 29 fokot mérnek jelenleg, Szombathely pedig 28 fokos. Budapesten egyébként jelenleg 30 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: No, továbbra is érvényes az, hogy Lendva községe ugye megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lyuczke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Ezért július 6-áig terelőutakon lehetséges az autósok forgalma. Hosszúfalu irányába a Malom utcán át, vagyis a Nölöbö mellett lehet ezt az utat megtenni, Hosszúfalu felől pedig akkor ugye Lendva irányába, a Jáger-Lendva kereszteződés irányába lehet megtenni ezt a kerülőutat. Ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, viszont vannak itt információk a távolabbra utazóknak, ugyanis baleset miatt akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Dobruskavasz és Kronova között Ljubljana felé, ott lezártak egy sávot. Aztán a Steyr autópályán egy úttesten lévő tárgy, vagyis hát több úttesten lévő tárgy akadályozza az autósok forgalmát Celje nyugat és Celje központ csatlakozóknál. Továbbá számolni kell forgalmi dugókkal és Szlovenske Konyice és a Golo-Rebro alagút között Ljubljana felé, Drámlya és a Pletovária alagút között Maribor felé, és időnként Domžaletől Ljubljana irányába. A tengermelléki autópályán is vannak forgalmi dugók, torlódások, Rabarkomanda és Posztolyna között Koper felé, és Studenec és Posztolyna között Ljubljana felé. Aztán torlódással a Ljubljanai déli elkerülő úton is számolni kell a Rudnik és a Center csomópontok között Kozárje felé. Több helyen ugyebár munkálatok is vannak, ezért ajánlat már csak ezért is fokozott figyelemmel közlekedni. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy tudjuk, ez nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Vasárnap június 14-én késő este érkezett a hír, hogy Oliver Tree, amerikai énekes, dalszerző, rapper és zenei producer egy helikopterbalesetben vesztette életét. Oliver Tree egy olyan figura volt, akit karakterei és villámgyorsaságban populárissá vált zenéje miatt mindenki kedvelt. Így nem csoda, hogy halálhíre nem csak a követőit, hanem a zenevilág apraja nagyját is hideg zuhanyként érte. A hír megjelenése után a közösségi médiát elárasztották a hitetlenkedő emberek kommentjei, mert egyszerűen szürreálisnak és felfoghatatlannak tűnt, hogy ilyen fiatalon és ilyen tragikusan vesztettünk el egy olyan hangot, aki még nagyon sokat adhatott volna a zenei világnak. Mint ahogy az történni szokott, a zenész legutóbbi megosztásai komment szekcióit elárasztották a gyászoló rajongók hozzászólásai. Ez alól a szentimentális posztok és a nemrég kezdődő turnéján készült felvételek sem kivétel. Inkább még egy törként szolgálnak, ami a követők szívébe fúródott. Egyébként a zenész június 29-én, vagyis már néhány nappal előtte vagyunk, ünnepelte volna 33. születésnapját teljesen pontosan. A történtekről egyébként a Refresher is cikkezett. Ők teljesen pontosan azt írták, hogy a CNN Brazil adott hírt az esetről, amikor is kaliforniai születésű ugye Oliver Tree meghalt a helikopter balesetben. Rio de Janeiro fölött történt vasárnap reggel maga a baleset. Tree a pandémia alatt robbant be igazán az Ugly's Beautiful című lemezével, amin olyan dalok szerepeltek, mint az Alien Boy, vagy akár a Hurt. A balesetben két helikopter ütközött egyébként, ezután egy autótelepre zuhantak, a tragédiában pedig 6 ember vesztette életét, köztük ugyebár a zenész, akinek jelentős követőtáborra, ugye TikTokon például 15,4 millió követőt gyűjtött össze magának, a platformon pedig a legnépszerűbb dala például a Life Goes On, ami 2021-ben robbant be, és azóta több mint 3,7 millió videóban használták fel, még a Miss You című elektronikusabb stílusú dalát 1,5 millió alkalommal használták fel egyébként, ezt a dalt hallhatták az imént is. Tréppen egy világkörüli turné közepén volt, ahogy már említettük, amivel a 4. Love You Madly, Hate You Badly című lemezét promotálta. A turné keretei között június 12-én Budapesten a Dürer kertben is fellépett volna, hát sajnos erre már nem fog sor kerülni. Melanie Martinez, énekes dalszerző, aki korábban párkapcsolatban volt Tree-vel, néhány órával a halálhír megjelenése után emlékezett rá. Teljesen összeomlottam magam alatt, írta Martinez az Instagram sztoriában. Nagyon nehéz felfogni, hogy valaki, akivel egyszer az életed egy olyan különleges és meghatározó időszakát osztottad meg, hirtelen eltűnhet. Nagyon elkötelezett volt a művészete iránt, amit mélyen csodáltam és tiszteltem benne. Azt hiszem, mindenki, aki ismerte, vissza fog gondolni azokra a boldog pillanatokra, amelyeket ő olyan könnyedén váltott ki. Az a képessége, hogy kreatívan vezessen és cselekedjen, miközben megőrizte a gyermeki csodálkozást és áhítatot, nagyon inspiráló volt. Nagy szíve volt, és minden szempontból igazi művész volt. A poszt végén hozzátette, nyugodj békében, Oliver, tudom, hogy az angyalokat is megnevetteted, itt leszek, és azon fogok tűnődni, milyen mutatványt és kreatív projektet tervezel a mennyországban, minden szeretetemmel. Hát így lassan 2 héttel a hír megjelenése óta is az internet nagy része még nem tudja, vagy nem akarja elhinni, ami történt. Sokan úgy vélik, ez csak egy rossz vicc, vagy egy újabb húzás a zenész részéről. Egy jó időben még biztos bele fog telni, amíg az emberek elfogadják és feldolgozzák a történteket. Addig is viszont Tree zenéje továbbra élni fog. Itt az MMR-en is az ő hangját hallhatjuk a folytatásban. Érkezik a Deep End, nyugodjon békében Oliver Tree.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy új albumos előadót hoztam, őt úgy hívjuk, hogy Jack Harlow, és a saját születésnapján ajándékozta meg magát ezzel az új bakelit lemezzel. A zenész ugyanis a születésnapján dobta piacra legújabb korongját, amely a Mónika címet kapta. Jack Harlow meglepetése természetesen elsősorban mégis a rajongóknak szól, hiszen ez a várva várt negyedik stúdió lemeze, amely már világszerte elérhető digitálisan is. A rapper éppen 28. születésnapjára időzítette ezt a korongot. Amúgy az album egyértelműen egy New York élmény Jack Harlow számára is. Az elmúlt években a városban élve a rapper az ikonikus Electric Lady stúdió falai között rögzítette a felvételeket, és magába szívta a legendás stúdiónak az energiáját és persze a történelmét. Az itt született dalok jelentős zenei irányváltásként mutatkoznak Jack Harlow karrierjében. Ez az album meglehetősen intim, soul hangzás felé fordul, és a lemez sokkal organikusabb hangulatot áraszt, amely a 90-es évek R&B-jének és az underground hip-hopjának az atmoszféráját idézi. Egyébként nagyon ismert producerekkel dolgozott együtt, és a kiadvány érdekessége, különlegessége, hogy egyetlen egy vendégelőadó sem szerepel rajta. Érkezik itt a napi frissben a legendás Jack Harlow, aki 28. születésnapján dobta piacra a Mónika című albumát, és ennek az albumnak az egyik újdonsága a Trade Places.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Miután az ellenzéki szociáldemokraták elutasították a sikeres Szlovéniáért céllal felajánlott partnerséget, Matyas Han pártelnök hangsúlyozta, hogy a párbeszéd az egyik alapvető értékük, de ez a partnerség nem jön létre pusztán egy dokumentum aláírásával. Mint kifejtette, ígéri, együtt fognak működni olyan törvények kidolgozásában, amelyek jobbá teszik az országot. Szerdán az iskolai szünidő kezdetén és a nemzeti ünnepen megnövekedett forgalmi terhelés várható a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetett az autópálya kezelő társaság. Mivel augusztus végéig más időszakokban is várhatóak ilyen jellegű terhelések, ezért a DARS a sofőröket arra kéri, hogy megfelelően készüljenek fel a vezetésre, gondosan tervezzék meg útvonalaikat, vezessenek türelmesen és körültekintően. Magyar Péter kampányígéretéhez híven újra életet próbál lehelni az utóbbi években kiüresedett, sőt belső feszültségekkel terhelt V4-ek együttműködésébe. Ennek első lépéseként a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnök kedden Magyarországra utaznak, hogy a gödöllői Grassalkovics kastélyban tárgyalják meg a visegrádi négyek előtt álló kihívásokat. Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius fok körüli hőmérsékletet várnak, miközben Európa több országát is rendkívüli hőhullám sújtja. A forróság miatt egyre többen keresnek gyors enyhülést tavaknál, folyóknál, vagy más természetes vizeknél. Ezek azonban felügyelet nélkül különösen veszélyesek lehetnek. Körülbelül 40 ember fulladt már vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben sokan a hőség elől menekülve felügyelet nélküli vagy tiltott fürdőhelyeken próbálnak lehűlni. Franciaországban a 96 szárazföldi megyéből 80-ban hőségriadót rendeltek el, ezek közül 35-ben a legmagasabb, vörös fokozat van érvényben. Az előrejelzések szerint több térségben 37-42 fokos forróság várható. A rendkívüli meleget egy Szahara felől északra áramló forró légtömeg okozza. Európa nyugati részén több helyen 40 fok körüli vagy afeletti hőmérsékletet várnak, egyes térségekben pedig akár 44 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Egy rendőr és egy civil meghalt, egy másik rendőr pedig megsebesült egy montreali lövöldözés során. Freddy Dager, a montreali rendőrség vezetője elmondta, hogy a testület fél 12-kor kapott bejelentést arról, hogy egy fegyveres alak tartózkodik a helyi Hilton szállodában. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, tűzpárbaj alakult ki, és amikor a gyanúsított a földszintre ért, lelőtték. A Zaka zsidó mentőszolgálat azt írta, hogy az incidens a Lubavicsi Haszid Csabad mozgalom egyik központjának közelében történt, épp ezért nem zárják ki a merénylet lehetőségét sem, noha a kanadai rendőrség ezt nem erősítette meg. A Montreal nyugati részén található lakónegyedben számos zsidó üzlet és étterem található. Az ügyben tovább folyik a vizsgálat.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős idő várható, helyi záporokkal, zivatarokkal. A csúcshőmérséklet általában 30-33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

lett a csikkesem. Látsz zenék paripája, oda kísér vissza, ahol abba hagyjuk máma. Megjártam és fényeket fenékig mertem inni, a sebző napok italát pár karassal bírni. Mesélje véntanár, aranytálcán örök nyár, mégis visszajár a tél, szívünk viruló tavaszán. Csendben henyél a lélek a józanság bártultján, száraz torkom tele poharak bálmolyák. S a győz a csók, akad pár tisztul ünnepnap, arcomra mosolyfagy, a békés pirkadat.

A jó öreg apró hirdetésünk beharangozását hallhatták az imént, úgyhogy nem titok, hogy most így negyed után néhány perccel megkezdjük akkor a kedd délutáni apró hirdetést is. A következő percekben kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, hogyha telefonálni szeretnek, hirdetni, eladni, esetleg vásárolni valamit, ezek pedig a következők 575 17 18, illetve az 575 17 19-es telefonszámok. Ha pedig külföldről telefonálnak, akkor a telefonszám plusz 3862, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19. Egyébként pedig már a délelőtt folyamán is érkeztek be hirdetéseink, ezek pedig a következők. Kitűnő állapotban lévő, keveset használt hűtő, fűtő, távirányítós, mobil, klíma, olcsón eladó. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30 433 17 31. Aztán ingyen elvihető kis cica zalalövőn 0036 30 454 27 76-os a telefonszám. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 314 71 58. Zalaegerszegen eladó egy vattacukor készítő és egy popcorn készítőgép, egy 11 kg-os gázpalack és egy vasmázsa, 5 mázsáig hitelesítve. A telefonszám 0036 30 308 69 50. Aztán Szakonyfaluban keresnek szlovét gyártmányú fúrós fahasogatóhoz fúrót. Ez egy traktor után kapcsolható gép, és csak a fúró kellene a vásárlóknak. 0036 20 915 39 49 a telefonszám, hogyha valaki tud nekik ajánlatot tenni. Aztán Szent Gotthárdon eladó Suzuki kistestű robogó 160 ezer forintért. A telefonszám 0036 20-as 499 43 13. Nagykanizsán eladó egy kis motor 170 ezer forintért. Ugyanitt eladó Pannónia motorkerékpárok, egy TLT-s, egy TLD-s és egy T5-ös típusú. Csepel motorkerékpár, utánfutó, okmányok nélkül, valamint egy Renault Megane kombi 2001-es, 1,9-es dízel okmányok nélkül, és Suzuki Swifthez alkatrészek is eladók, vagyis motor, automata, váltó, a és ajtók. A telefonszám egyébként 0036 30-as 511 80 és 09. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. Az irányára 30 ezer forint, telefonszám pedig 0036 30 880 38 43. Végül pedig Lenti környékén eladó egy keveset használt mobil klíma 21 ezer forintért, a telefonszám 0036 20 372 07 85.

No, közben érkezett még egy hirdetésünk, Lentiben olcsón elvihető, ugyanis 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, érdeklődni pedig a 0036 70 932 74 75-ös telefonszámon lehet, és ezek voltak tehát akkor a ma délutáni hirdetéseink, és ezeket mind megtalálják, ugye, ahogy tudhatják, a weblapunkon is, az mmr.si honlapon cím alatt, méghozzá az apró hirdetés fülnél. Úgyhogy, ha esetleg valamilyen hirdetésről lemaradtak, vagy nem hallották volna a telefonszámot, akkor ott mindezeket megtalálhatják. Mi pedig folytatjuk továbbra is, mással, mint zenével.

Ugye hamarosan 3 óra, ez pedig azt jelenti, hogy várják önöket a mai terepjárók. Teljesen pontosan 4 terepjáró. Lássuk is sorjában akkor, hogy melyek ezek. A nyári szezon kezdete előtt, amely megnövekedett forgalmat és hosszabb, gyakoribb közlekedési dugókat jelent az utakon, a Hozzunk létre mentősávot projekt partnerei figyelemfelkeltő eseményt szerveztek. Ennek célja a hazai és külföldi autósok tudatosságának növelése az autópályán kialakult forgalmi dugók esetén való helyes viselkedésre. A helyszínen önkéntes tűzoltók és mentők hívták fel a figyelmet a veszélyekre, és speciális címkével ellátott vizes palackokat, szórólapokat és a biztonságos vezetésre vonatkozó ajánlásokat osztottak ki. Szabó Márk összeállítását hallhatják erről a témáról. Aztán tegnap délután elballagott a dobronaki Katica Bogár óvoda 9 iskola előtti ovisa is. A Mókával egybekötött ballagási rendezvényről Szőke Krisztina készített riportot. A Petesházi Salakmotorközpontban megtartott nyílt napon a salakszórók is nyerekbe ültek, köztük a Speedway Team legfiatalabb tagja, az aznap 9. születésnapját ünneplő Benjamin Verhoenig. Volt, aki először tapasztalhatta meg a gázkar precíz adagolását, a motoros driftelést és a folyamatos ösztönös egyensúlyozást. Erről Gönc Edit készített riportot. Végül pedig, hát gondolták volna, hogy Szlovéniában még élnek igazi sárkányok? Nem, nem a mesék tűzokádó szörnyeire kell gondolni, hanem egy olyan rejtélyes lényre, amely Európa egyik legősibb lakója. A közvetlenül a szomszédunkban, a Mura folyó mélyén rejtőzik. A hétvégén Apácsen egy egész napos, ingyenes családi fesztiválon bárki a nyomába eredhetett ennek a különleges, páncélos kinézetű halnak. A Szabó Szuzi a helyszínen járt, ahol nem csak a folyó rejtett lakójával találkozott, hanem azt is kiderítette, hogy a természetvédők miért küzdenek-e különleges ökoszisztéma megmentéséért. Ha érdeklik önöket a részletek, tartsanak velünk a folytatásban. 3-kor terepjáró.

0: La.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A nyári szezon kezdete előtt, amely megnövekedett forgalmat és hosszabb, gyakoribb közlekedési dugókat jelent az utakon, a Hozzunk létre mentősávot projekt partnerei figyelemfelkeltő eseményt szerveztek. Ennek célja a hazai és külföldi autósok tudatosságának növelése az autópályán kialakult forgalmi dugók esetén való helyes viselkedésre. A helyszínen önkéntesek, tűzoltók és mentők hívták fel a figyelmet a veszélyekre, és speciális címkével ellátott vizes palackokat, szórólapokat és a biztonságos vezetésre vonatkozó ajánlásokat osztottak ki. Szabó Márk összeállítása.
3: Če smo še pet let nazaj ugotavljali, da so spremembe ob zastojih prepočasne, naši pozivi pa prepogosto preslišani.
4: Öt éve még keveset értek a felhívásaink, és elmaradt az eredmény a dugók kapcsán. Mára viszont egyre többen hallgatnak meg minket, és ennek az eredménye az utakon is látszik. Idén a Gorenckai régióban osztogatjuk a problémákra figyelmeztető palackokat, anyagokat.
5: Mondta a Mentősáv Egyesület munkatársa, majd átadta a szót az Egyesület igazgatójának, Anže Albrechtnek.
6: Danes lahko na slovenskih cestah, autocestah in hitrih cestah ob zastojih dejansko opazujemo velik napredek.
7: Nagy előrelépést tapasztalhatunk gyorsforgalmi útjainkon. Szinte példaértékűvé váltunk, mint szlovén sofőrök a régióban. Mindezért hálás vagyok a médiának és az autóvezetőknek is. Viszont sajnos a baleseti számok ettől még nem javultak jelentősen. És minden halott vagy súlyosan sérült mögött ott van mintegy 100 ember, család, rokonok, barátok.
5: A Mentősáv Egyesület igazgatója kiemelte, hogy a háromsávos autópályákon még gond, hogy miként is kéne létrehozni a mentősávot. Arra is figyelmeztetett, hogy dugókban megtörtént már az is, hogy gyerekek labdáztak az úton, vagy hogy a mentősávon biciklisztek egyesek. Mitja Marx, a DARS, illetve Erik Logár, a Szlovén Autóklub munkatársa szerint is sokat fejlődött a mentősáv kialakításának kultúrája. Majd azok szólhattak, akik tudják, milyen sokat ér minden perc egy
6: balesetnél.
7: A közlekedés biztonság helyzete érezhetően romlik, hisz idén már 40-en váltak a szlovén utak áldozatává. Tavaly ilyenkor még csak 24 volt ez a szám. 80 közülük az autópályákon vesztették életüket, míg a tavalyi év júniusának közepéig nem is volt ilyen típusú halálos esetünk.
5: Mondta Damian Skok a rendőrségtől. Habár már fegyelmezettebben megy a mentősáv kialakítása, mégis az a legjobb eset, amikor erre nincs is szükség. Azonban az elhangzott számok nem ezt tükrözik. Rossz irányba haladunk a szlovén utakon. Anacer Gol Kebler a Triglav biztosítótársaságtól.
8: Ha govorimo o varnosti na slovenskih autocestah, ni problém samo hitrost.
4: Az igazi veszélyt az utakon a gyorsaság és a figyelmetlenség együttes fellépése jelenti. Nagy mintás felméréseink alapján megállapítottuk, hogy túl sok a gyorshajtás, és ha emellé még a telefonhasználat is társul, akkor óriási a veszély.
5: Nyáron sok az útlezárás, nagy a hőség, sokan lesznek fáradtabbak, ezért a telefont végképp nem szabad használni vezetés közben. Sasa Jeusnikafol, a közlekedésbiztonsági ügynökség igazgatója.
4: Habár egyre biztonságosabbak az autók, a felelősség mégis minket vezetőket terhel az utakon. A vezetési kultúra lassan változik, de mint a mentősáv kialakításának jó példája bizonyítja, lehetséges a pozitív változás. Újra ismételjük, hogy a mentősáv életmentő, hiszen minden másodperc számít. Ma egy ismeretlent menthetünk meg ennek segítségével, holnap lehet, hogy egy szerettünknek lesz rá szüksége.
5: A tűzoltóság képviselője is hangsúlyozta, sokkal jobb a helyzet a mentősáv kialakítását illetően, de figyelmeztetett, hogy baleset esetén a vezetők emellett tartsák be a tűzoltók utasításait is, és segítsék őket életmentő munkájukban.
2: 9 nagy csoportos intett búcsút annak az intézménynek, amely számtalan öleléssel, pajkos játékkal és tudással ajándékozta meg őket. A leendő iskolásoktól az óvonők nevében Varga Edit, az óvoda vezetője köszönt el. Néhány kedves szóval Marian Kardinár, Dobronak község polgármestere is megörvendeztette a búcsúzó nemzedéket. A ballagásról Szőke Krisztina készített riportot.

0: Az idén 9 kisiskolás megy el a Dobronaki Katica Bogár óvodából, 3 kislány, 6 fiú, és ez egy nagyon élénk, egészséges, mosolygós, aktív generáció volt. Olyan érzésünk van, hogy minden éven aktívabbak a gyerekek, ügyesebbek, beszédesebbek, több tapasztalattal rendelkeznek, és ők is már nagyon várják az iskolát, örülnek neki, mindig mosolyogtak, remélem, hogy tovább is a mosoly az arcukon még marad, és kíséri őket a szerencse az iskolapadban is.
1: Szólt a búcsúzó ovisokról Varga Edit, a Dobronaki Katica Bogár óvoda vezetője. Halljuk, mit meséltek nekünk a ballagon nagy csoportosok. Elsőként egy 6 éves lányt hallanak. A neve?
2: Aurora.
1: Hova mentek ti majdnem sokára?
2: Iskolába.
1: És várod már azt, hogy iskolás leszel?
2: Igen.
1: Mi mindent fogsz majd az iskolába vinni? Először is kell egy...
2: táska.
1: És mi kerül majd abba a táskába?
2: Könyv, még ceruza.
1: Jó volt neked az óvodában is?
2: Ja.
1: Mit szerettél itt legjobban csinálni?
2: Rajzolni. Jászom Zsánuka, Starsam 6, Solo, Tan, Csili Mosze, Matematika.
1: A 6 éves Zsánuka elmondta, hogy ő is iskolás lesz. Tanulnak majd matekot, lesz testnevelés, zene és tanítás. Tetszett neki az oviban is. Mariana, Jászna, Sabina, Edit és Éva voltak az óvonői. A legjobban játszani szeretett az oviban, mesélte Zsánuka, akinek már meg is van a focilabdás iskolatáskája.
3: Jászom Oszkár, Sztárszám 6.
1: Oszkár szintén 6 éves. Ő már tudja, hogy az iskola egy kicsit más lesz, mint az ovi volt, hiszen ott az iskolapadban kell majd ülni és tanulni. Oszkárnak is megvan az iskolatáskája, rajta pedig nem más van, mint egy sárkány. Az óvodától búcsúztak a szülők is, akik megköszönték az óvónők odaadó munkáját. A gyerekek pedig jelképesen, huncutan visszahozták azt, amit az évek során az oknikban és cipőkben hazavittek. A homokot, amit aztán a kis talicskákban el is toltak a homokozóba.
4: Búcsúzzunk jó kedvet, búcsúzzunk vidámat, majd az iskolában.
1: Ezúttal tehát 9 óvodástól búcsúznak. Szeptemberben hány új óvodást köszönhetnek majd Dobronakon?
0: Most 33-an voltunk, szeptemberben pedig 30-an leszünk, 3-mal kevesebb, de nálunk megtörténhet, hogy közben is valaki jön, 2 csoporttal indulunk, ismét egy 1-3 éves tagozat és 3-6 éves. Ami azt jelenti, egy kicsit talán most kisebbek lesznek a gyerekek, mint most voltak. Örülünk minden kis új nebulónak, mert ahogy mutassa a statisztika, mindig kevesebben vagyunk, úgyhogy örülünk minden kis új pajtásnak.
5: A Petesházi Salakmotor Központban megtartott nyílt napon a salakszórók is nyerekbe ültek, köztük a Speedway Team legfiatalabb tagja, az aznap 9. születésnapját ünneplő Benjamin Vrhónik. Volt, aki először tapasztalta meg a gázkar precíz adagolását, a motoros driftelést és a folyamatos ösztönös egyensúlyozást. Göncedit riportja.
6: Kellemes hangulatban zajlott Petesházán a Salakmotor Központban a Lendvai Speedway Team nyílt napja. Adorján Laci elnök elégedett volt a látogatottsággal.
7: Jöttek népek, azért kilátogattak a hűség ellenére, még hát több ilyen rendezvény van ma, és örülök neki, hogy megint megbírtak rendezni ezt a nyílt nap rendezvényt.
6: Ősszel várható a verseny.
7: Igen.
6: Milyen?
7: Országos bajnokság lesz szeptember 27-én. Ljubljanai klub, nekik sajnos nincs pályáik, ők is érdekeltek talán egy pénteki vagy szombati napon egy ilyen klubversenyre, hogy 5-5 mondjuk egy Lendva Körsko klub, vagy pedig egy szloven-olasz klub. De ez még nem biztos, de az országos bajnokság az biztos.
6: Tehát vannak események, ami még szervezés alatt. Laci, mondjuk el, ezt már évtizedek során hangoztatjuk, beszélünk erről, hogy lehetőséget kell adni, de fel kell karolni,
8: buzdítani a fiatalokat, kezdjenek el salakmotorozni, illetve kóstoljanak bele, szeressék meg ezt a sportot. Most jelen pillanatban van egy fiatal, 9 éves Benjamin, aki tényleg ebben a sportban akar nevelkedni, fejlődni.
7: Ha igen, nagyon örülünk, mert mindig én azt mondom, hogy hazai versenyző vonza a közönséget, nem egy, mit tudom, egy jumbo plakát, vagy egy reklám a tévén. Benjamin, és annak örülök, hogy a szülei is utána állanak, a apja állna ezt a technikai költségöket, és az egész család anyja is buzdítja, és ő hazai versenyző. És remélem, hogy lesz több.
8: Ki képviseli az idei szezonban a Lendvai Speedway Team színeit?
7: Az idén a Máté Civács is képviseli még országos bajnokságon, meg a európai és a világszinten is a mi klubunkat.
6: A rendezvény főszereplője a 9. születésnapját ünneplő Benjamin Verhaunig volt. Így egy igazi kis ünnepi fesztiválnak lehetünk szemtanúi.
9: Én Benjamin vagyok, 9 éves vagyok, és tanulok speedwayt. 8 évesen kezdtem, ma meg a 9. születésnapomat ünneplem.
6: Kiket hívtál ide a mai ünneplésre?
9: Az én iskolámból 1. osztály, 2. osztály, meg a 3. osztály, meg még jöttek a Domen Krácsner, ő Körskopol, a Dylan Prácsko, ő meg Murska-Szopotából, meg a Lovro, ő is egy speedwayos, ő is Körskopol jött.
6: Tehát itt a mai napon nem csak az ünneplésre van lehetőség, hanem egy komoly edzésre is.
9: Most indulok.
6: Milyen ez a sport véleményed szerint?
9: Hogy itt driftelünk, meg hogy gyorsan megyünk. Patricia Erhard, ő 22 éves, meg a, utána meg a Thielen, ő Murska-Szopotából van, és 20 vagy 19 éves. Meg a Matici Vacsics, meg a Anzsely Görmek.
6: Mit szeretnél elérni?
9: Hogy már menjek versenyre.
6: Bemutatnád a gépedet? Milyen erősségű?
9: Ha az egész kászt csinálod, akkor 130 km megy per órára. Meg az enyém 150 köpcsent is.
6: Benjamin, mit mondanak a lányok erre a sportra?
9: Semmit.
6: Tetszik nekik? A meghívott vendégek között volt a Körskói klub tagja, a szintén 9 éves Lauro Matyásics, aki 500 köbcentis versenymotorral érkezett Petesházára. Nem titkolta, folytatni akarja a munkát, fejlődni szeretne, és egyszer majd Grand Prix versenyen nyerekbe ülni. A 9 éves hozzátette, tetszik neki, amikor a TikTokon megjelenik róla az édesapja által készült videótörténet. Bízik a magas nézettségbe is.
10: A moj motorje 500 kubičen. Jaz bi resno nadaljeval speedway, da bi se vedno boljšal, pa da bi prišel na Grand Prix. Oči pa upam, da bi me snemu, pa da bi je dobila veliko na TikToku ogledov.
6: A győri Kovács Gergő azért látogatott el Lendvára, hogy Petesházán kipróbálhassa a pályát. Ahogy mondta, 49 évesen először ült salakmotoron. Ősszel ismét tesznek egy petesházi látogatást.
11: Hát nagyon érdekes volt, rettenetesen sok tapadás van a gumikba ahhoz képest, amit én gondoltam, és rettenetesen sok erő. Tehát ez egy profi motor volt, a lehető legamatőrebb pilótával. Nagyon élvezetes volt szerintem, még mindig az adrenalin egy kicsit dübörög bennem, de 4 körnél nem mertem többet menni, mert ugye ezeken fék sincsen, és a utolsó előtti kanyarnál már úgy éreztem, hogy itt nem fogok befordulni, de azért sikerült. Tavaly voltunk lenn a salakmotorversenyen, és akkor most meg hallottuk, hogy van ez a klubnap, és mondták, hogy ki lehet próbálni a motor, de jövünk ősszel majd a verseny után a barátaimmal, hogy ők is bénázzanak itt, akik szintén nem ültek még salakmotoron.
8: Egyébként kedvelik a salakmotorozást, tehát mint sportot?
11: Csodálatos, én amikor tavaly itt láttam először élőbe, én az első rajt után azt hittem, hogy mindenki meg fog halni a palánkon, és befordultak, és akkor talán még jobban megszerettem, mint amíg a tévében láttam csak egész addig.
6: Petesháza még tartja helyét az országos salakmotor térképen, Krško mellett. A riportban megszólaló fiatalok a szlovén salakmotorozás jövőjének szereplői lehetnek, amennyiben a család mellett a klub, az önkormányzat is melléjük áll. De szükség van az illetékes szövetség speedway szakosztályának megfelelő fejlesztési tervére is, mert máskülönben a salakmotorsport újabb virágkora csak egy álom lesz.
5: Gondolták volna, hogy Szlovéniában még élnek igazi sárkányok? Nem a mesék tűzokádó szörnyeire kell gondolni, hanem egy olyan rejtélyes lényre, amely Európa egyik legősibb lakója, és közvetlenül a szomszédságunkban, a Mura folyó mélyén rejtőzik. A hétvégén Apacsén egy egésznapos, ingyenes családi fesztiválon bárki a nyomába eredhetett ennek a különleges, páncélos kinézetű halnak. Szabó Szuzi a helyszínen járt, ahol nem csak a folyó rejtett lakójával találkozott, hanem azt is kiderítette, hogy a természetvédők miért küzdenek e különleges ökoszisztéma megmentéséért.
12: Azért fontos, mert kulcsfaj az ökoszisztémában. Ez azt jelenti, hogy indikátora, illetve építőköve annak. Az egészséges folyó mutatója. Ha a kecsege magától természetes környezetben jelenik meg, az azt jelenti, hogy a folyó egészséges. Mi most ezzel próbáljuk megállapítani, hogy a Mura, illetve a teljes Duna vízrendszer alkalmas-e még a különböző tokfélék számára.
13: A Lifeboat for Sturgeons projekt keretében 6 különböző országgal tartják a kapcsolatot. A szlovén partnerek mellett osztrák és magyar kollégákkal is együttműködnek. Ezen partnerek rendelkeznek egyedül anyahal állományokkal, ami azt jelenti, hogy náluk találhatók azok a szülőhalak, amelyeknek az utódait Szlovéniában, itt Apacsén nevelik. Nyilatkozta rádiónknak Szándi Zsupelc, biológus, haltenyésztő, a Reviva intézet munkatársa. Az intézet egy rendkívül elismert szlovén civil természetvédelmi szervezet, amely a vízi ökoszisztémák, folyók, tavak és a tengeri élővilág kutatásával, védelmével, valamint helyreállításával foglalkozik. Az apácsei kecsegekeltető a Reviva intézet és a természetvédők kulcsfontosságú bázisa a faj megmentéséért. Mivel a folyószabályozások és a gátak miatt a kecsegék természetes szaporodási helyei drasztikusan lecsökkentek, a keltetőben ellenőrzött és biztonságos körülmények közt segítik világra az új generációkat. De hogyan is?
12: A haltenyésztőtelep 2 kültéri és 8 beltéri medencéből áll. A 2 kültéri medence inkább a halak teleltetésére szolgál, hogy a következő évben, a koratavaszi hónapokban, márciusban kihelyezhessük őket, vagy más projekteket valósíthassunk meg velük. Ezután következik a konténerünk szíve, vagyis a beltéri medencék. Itt nevelkednek a kecsegei vadékok. Egészen az ikra állapottól kezdve.
13: A keltetőt az idén állították fel, így az itt található ivadékok mind idei kelésűek. Április 15-e körül keltek ki. A létesítmény látogatása egyedülálló testközeli élményt nyújt, a szakértők által vezetett turákon a vendégek bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, és saját szemükkel láthatják ezt a sárkány bölcsödét. A látogatók megismerhetik a csúcstechnológiás vízrendszereket, megfigyelhetik a különböző fejlődési szakaszban lévő kishalakat. A legizgalmasabb pillanatként pedig aktívan részt vehetnek, az ivadékok folyóbatként pedig aktívan részt vehetnek, az ivadékok folyóba történő kihelyezésében.

0: Így, ha a vízminősége romlik, a kecsege azonnal eltűnik. Szándi Zsupelc szavaival élve, ez a hal valóban a folyó egészségének a mérőműszere. Ha a mura sárkánya jól érzi magát a folyóban, akkor a víz tiszta. Említsük meg azt is, hogy a kecsegék egy különleges képességgel is rendelkeznek. A víz kémiai összetétele, szaga alapján pontosan emlékeznek arra a helyre, ahol kikeltek az ikrából. Amikor ivar éretté válnak, a folyó lefelé vándorolva pontosan ugyanarra a szakaszra térnek vissza szaporodni, ahol ők maguk is világra jöttek. Ha a mura felső szakaszán például apacsenál elengedett halak felnővi visszatérnek ide, az azt jelenti majd, hogy a program sikeresen beégette a memóriájukba ezt a folyószakaszt. Nyilatkozta rádiónknak Szándi Zsupelc, biológus, haltenyésztő, a Reviva Intézet szakmunkatársa.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk, Szőke Krisztina, Göncz Edit és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
2: A Muravidék hullámhossz. MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Június 25-én Szlovénia függetlenségének 35. évfordulóját ünnepli. Ennek jegyében csütörtökön az államiság napját tartjuk a függetlenséghez szükséges kulcsfontosságú dokumentumok elfogadásának emlékére. Az államiság napja, Dándezs Amnesty alkalmából ma és holnap számos kiemelt kulturális és ünnepi programot rendeznek szerte Szlovéniában. Június 23-án ünnepi szentmisét tartanak a hazáért a Ljubljanai Szent Miklós Főszékesegyházban. A szertartást Andrej Szaje, novomestói püspök, a szlovén püspöki konferencia elnöke celebrálja a szlovén püspökökkel közösen. A misén a politikai és diplomáciai élet képviselői is részt vesznek, köztük Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök és Janez Jánosa miniszterelnök. A fő ünnepi eseményt június 24-én este 21 óra 15 perckor tartják a köztársaság téren. Szlovénia függetlenségének 35. évfordulója alkalmából a rendezvény szónoka Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök lesz, a műsorban pedig zenei, táncos és költészeti produkciók váltják majd egymást. Az ünnep hivatalos napján, azaz június 25-én az elnöki palota hagyományosan megnyitja kapuit a látogatók előtt, az ünnepi őrségváltást is megtekinthetik majd az érdeklődők. Tovább tart a rendkívüli hűség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A hőhullám ráadásul tovább erősödhet, ezért június 27-én szombaton 0 órától június 30-áig, tehát jövő kedd éjfélig már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A hőhullám hatásait jól mutatja, hogy az elmúlt napokban már csak nem 100 alkalommal kellett a tűzoltóknak segítséget nyújtaniuk egyedül élő, magukról életjelet nem adó időseknek. A közlemény arra is emlékeztetett, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Nyugaton tisztában vannak azzal, hogyha a saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, Moszkva válaszolni fog, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor kedden a Kremlben katonai egyetemek végzőseit fogadta. Putyin hangsúlyozta, Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső és belső fenyegetésre. Egy friss ukrán felmérés szerint egyre többen gondolják úgy, hogy a háború lezárása után új vezetőkre lesz szüksége az országnak. A változás különösen látványos Volodymyr Zelenszkij esetében. Míg 2023-ban még csak 23% vélte úgy, hogy a háború után más államfőre lenne szükség, mára ez az arány csak nem megháromszorozódott. A kutatás ugyanakkor nem Zelenszkij teljes elutasítását jelzi. Az ukránok többsége továbbra sem támogatja, hogy a harcok lezárása előtt választásokat tartsanak, és sokan úgy vélik, a jelenlegi elnöknek a háború végéig hivatalban kell maradnia.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős idő várható, helyi záporokkal, zivatarokkal, a csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, a tenger melléken 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Kánikula van. A hőmérő napközben megállás nélkül kúszik felfelé. Az árnyékban is füllett a levegő, este pedig hiába várjuk a felfrissülést. A falak még órákig sugározzák a nappali meleget. Ilyenkor az első gondolatunk sokszor a klímakapcsoló. De mielőtt oda nyúlnánk, érdemes végig gondolni, mit tehetünk gépi segítség nélkül. Mert a legjobb megoldás az, amelyikhez nem kell áram. Az áram ugyanis nem magától értetődő. Előállítása környezeti terheléssel jár, és éppen a kánikulában, amikor mindenki egyszerre kapcsolja be a légkondicionálót, dolgozik a hálózat a határán. Aki passzív eszközökkel csökkenti az igényét a gépi hűtésre, az nem csak a számláját kíméli, hanem a közös rendszert is tehermentesíti. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Az első és talán legfontosabb eszköz az árnyékolás. Nem belülről, hanem kívülről. Ez az a különbség, ami igazán számít. A belső függöny vagy roló akkor fogja fel a hőt, amikor az már átjutott az üvegen, vagyis a szoba belsejébe érkezett. A kültéri árnyékoló viszont már az ablak előtt megállítja a napsugárzást, és a különbség lenyűgöző. A jól megválasztott külső redőny vagy zsalúzia a napsugárzás hőjének akár 90%-át is képes kintartani. A tetőtéri ablakok árnyékolása önmagában 6-8 fokkal csökkentheti a lakás belső hőmérsékletét. Ez nem apróság. A redőny színe is számít. A fehér vagy világos árnyalat visszaveri a napsugárzást, a sötét elnyeli. Érdemes figyelni a tájolásra is. A déli és nyugati homlokzat ablakai a legsebezhetőbbek. Ezeket érdemes a leggondosabban védeni. Ha napvitorlával vagy széles napellenzővel magát a falat is be tudjuk árnyékolni, az szintén sokat ér, mert a beltéri felmelegedés jelentős részét nem közvetlenül az ablakon bejövő fény okozza, hanem a felmelegedett falak hőleadása. A szabály tehát egyszerű. Minél korábban árnyékolunk, annál kevesebbet kell később hűteni. A legforróbb napokon ne várjuk meg a déli csúcsot, már reggel húzzuk le, amit le lehet. Másik nagy fegyverünk az okos szellőztetés. Ez is ingyenes, csak tudatosságot igényel. Nyáron a napi és éjszakai külső hőmérséklet között akár 15 fok különbség is lehet. Ha ezt kihasználjuk, este, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb a bentinél, alaposan átszellőztetünk, majd éjszakára több ablakot nyitva hagyunk. Így reggel hűvösen fog indulni a nap. Napközben viszont, amíg odakint süt a nap és tombol a meleg, csukva tartjuk az ablakokat és a redőnyöket. A lakás ilyenkor hőtároló. Ha sikerül bentartani a reggeli hűvöset, délig komfortos maradhat a belső hőmérséklet. De ne feledkezzünk meg magunkról sem. A lakást hűthetjük kívülről és belülről, de a testünket is hűthetjük, és ez legalább annyira fontos. Egy langyos zuhanyzás, nem hideg, mert az összehúzza az ereket és visszafelé sül el, napközben akár többször is segíthet. A bőr lehűl, a szervezetnek kevesebbet kell küzdenie a hőleadással. Hasonlóan hat a csuklóra vagy a nyakra tett hűvös, nedves törölköző. Viseljünk ilyenkor bő, laza, világos színű, természetes anyagú ruhát. A pamut és a len szellőzik. A szintetikus anyagok zárják a hőt. Kerüljük a nagy fizikai erőfeszítést a délutáni hőségben. A test saját hőtermelése is számít, és ilyenkor feleslegesen terheljük magunkat. Ígyunk sokat és rendszeresen. Nem akkor, amikor már szomjasak vagyunk, mert a szomjúság érzet késik. A kiszáradás ugyanis jelentősen rontja a szervezet hőtűrő képességét. Sokáig természetesnek gondoltuk, hogy hőségben hideg italt kell inni. A kutatások azonban azt

0: kerül ki, amit nem használunk. Főzzünk tudatosan. A sütő és a tűzhely felmelegítik a konyhát, és onnan a meleg az egész lakásban érződni fog. No, és akkor nézzük a klímát. Mert ha mindent megtettünk, és a hőség mégis elviselhetetlen, igenis indokolt a gépi hűtés. A kérdés az, hogyan csináljuk okosan. A leggyakoribb hiba, hogy túl hidegre állítjuk. A 20-22 fokos célhőmérséklet nem csak feleslegesen nagy energiafogyasztással jár, hanem egészségügyi kockázatot is jelent. A kültéri hőmérséklettel szembeni nagy különbség megfázást, izomfeszültséget, fejfájást okozhat. Hűvösebbnek kell lenni odabent, mint odakint, de nem téliesnek. 25-26 fok körül érdemes gondolkodni, az valóban komfortos lesz. A modern, inverteres klíma folyamatos, optimalizált működésre van tervezve, nem kibekapcsolgatásra. Ha állandóan lekapcsoljuk, majd visszakapcsoljuk, sokkal több energiát fogyaszt, mintha stabilan tartaná a hőmérsékletet. Az energiatakarékos vagy automata üzemmódot érdemes használni, nem kézzel irányítani a készüléket. A split klíma csak a belső levegőt keringeti, friss levegőt nem hoz be. Ahol sokat használják, ott kevesebbet szellőztetnek, és a beltéri levegő fokozatosan elhasználódik. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell. Egy elhanyagolt szűrő nem csak hatékonytalanná teszi a berendezést, hanem a levegő minőségét is rontja. Éjszakára lehetőleg kapcsoljuk le, és szellőztessünk helyette. Az éjjel is üzemelő klímák a városi hősziget hatást erősítik. A kültérben leadott meleg tovább rontja azt a hőséget, amelytől éppen menekülni próbálunk. Összefoglalva tehát, a hőség ellen a legjobb védekezés rétegekben épül fel. Először az árnyékolás, kívülről, korán, tudatosan. Aztán az okos szellőztetés, este és éjszaka, napközben zárt ablakokkal. Közben gondoskodunk magunkról is. Langyos zuhany, elegendő folyadék, laza ruha, hűvösebb sarok a lakásban. Csökkentjük a belső hőforrásokat. És ha mindez nem elég, akkor vesszük igénybe a klímát. De mértékkel, okosan, megfelelő hőmérséklete állítva. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
1: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz. Muravidéki Magyar Rádió.

Friss a hír, hogy Twitteren feszült egymásnak Halsey és egy zenekritikus, aki lepontozta az albumát. Ez nem más, mint Anthony Fantano egyébként, azaz The Needle Drop, a leghíresebb netes zenekritikus, és talán kimondhatjuk azt is, hogy a legjobban gyűlölt. Na mindegy, a fő YouTube csatornájára heti több kritikát posztol, a videóit pedig több százezren nézik rendszeresen. Az évek során Fantano amúgy szigorú pontozási rendszerének köszönhetően sok zenész zokon vette az értékelést, amit kapott a lemezére ugyebár. Halseynek 2024-ben jelent meg a legutóbbi lemeze, ez nem más, mint a Great Impersonator. Az énekesnő a lemezt egy konceptalbumnak tervezte, mivel azt hitte, hogy ez lesz az utolsó projektje, miután lupuszt és T-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála. Az albumon Halsey az élet-halál körüli személyes küzdelmeiről énekel. A lemezt a kritikusok és a publikum is jól fogadta. A Billboard sláger listáján a lemez a második helyen debütált egyébként. Fantana azonban teljesen más véleménnyel volt az albumról. Kritikájában azt állította, hogy szerinte Halsey főszereplő szindrómától szenved, a végső értékelésben pedig 1/10-es értékelést adott rá. Fantano egyébként nem mindig volt rossz véleménnyel Halsey munkásságáról. Az énekesnő 2021-es If I Can't Have Love, I Want Power című lemezére például 6/10-es értékelést adott, ami a szigorú kritikusnál egy jó értékelésnek számít. Az 1/10-es kritika sokak szerint azonban már túl szigorúra sikerült. Fantano szerint azonban nem meglepő, hogy még mindig beszélnek a videóról, hiszen lehet jobban tetszett az embereknek, mint a lemez maga. Na, ezen a ponton telt be a pohár Halseynél is. Biztos vagyok benne, hogy a legkevésbé emlékezetes dalamhoz is sokkal kedvesebb emlékek fognak kötődni, és sokkal hosszabb ideig fognak rá emlékezni, mint bármire, amit te valaha is véghez vittél az életedben. Minden, amit mondasz, nyafogósabb és provokatívabb, mint bármi, amit én mondtam azon az albumon. De nekem legalább megvan az a kifogásom, hogy épp kemoterápián voltam, írta az énekesnő egy posztban. Később pontosított és elmagyarázta, hogy nem a pontszámmal volt baja, hanem azzal, hogy úgy érzi, nőként nem beszélhet nyíltan az egészségügyi problémáiról, mert olyan reakciókat fog kapni rá, mint hogy főszereplő szindrómában szenved. A posztja azonban nem csak a kritikára, hanem a kritikus személyére is irányult. Fantanáról azt írta, hogy egy 4chan nevelte Edgelord Bully. Az énekesnő kiakadására vegyes reakciók érkeztek, egyrészt sokak szerint tényleg túllőtt a célon a kritikájában Fantano, mások szerint azonban nem jó ötlet elkezdeni az interneten személyeskedni, amikor valaki csak elmondta a véleményét egy művész munkájáról. Ennyi, és sok szerencsét ennek a férfinak, zárta a kommentjeit Halsey a Twitteren. Egyébként a Refresher cikkében tudhattuk meg ezt a hírt is. No, ami biztos, hogy Fantano biztos, hogy nem szerzett semmilyen pluszpontokat még egy zenésznél, ami viszont megint csak biztos, hogy a folytatásban nálunk nem más, mint Halsey dala fog szólni. Ez már a nagyon-nagyon jól ismert Himendáj, amit egyébként Jeezyvel közösen készítettek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Franci Matoz, szlovén és Davor Božinović horvát belügyminiszter a horvátországi Maria Goricában tartott találkozójukon megerősítették a jó együttműködést, és megállapodtak abban, hogyan hajtják végre az európai migrációs és menekültügyi paktumot. A paktum kötelezővé teszi az első belépési pontnál a szigorú biometrikus regisztrációt és az Eurodac rendszer használatát. Ezáltal pontosan nyomon követhetővé válik, hogy a migránsok hol léptek be a kontinensre. Mivel a migránsok adatai már rögzítve vannak az első uniós határon, a paktum jogi és operatív keretet biztosít ahhoz, hogy a Horvátországba vagy Szlovéniába továbbutazó, azaz másodlagos migrációt végző személyeket gyorsított eljárásban vissza lehessen küldeni abba az országba, ahol először az EU területére léptek. Ez a megközelítés mindkét ország számára kulcsfontosságú, hiszen tehermentesíti a nyugat-balkáni útvonal mentén fekvő államok belső menekültügyi rendszereit. A két tárcavezető számos időszerű belügyi kérdést is megvitatott, különös tekintettel a régió biztonságát és stabilitását támogató együttműködés megerősítésére. Ezek a stratégiai partnerségek magukban foglalják a védelmi stratégiák összehangolását, a határokon átnyúló fejlesztési projekteket és a gazdasági stabilitás növelését. Lapértesülések szerint az M1-es autópálya felújítása közben átvágták a Magyar Telekom internet kábelét. Délelőtt leálltak a cégek, Tatabányától egészen Győrig nem ment az internet, lehetetlen volt bankkártyás fizetés is. Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt. Egyes gazdasági ágazatokban lehetővé tették a munkaidő csökkentését, illetve a munkavégzés ideiglenes felfüggesztését, miközben az ország több városában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. A döntés értelmében azok a munkavállalók, akiknél a rendkívüli hőség miatt csökkentik, vagy átmenetileg leállítják a munkát, továbbra is megkapják alapbérüket. A szabályozás alól kivételt képeznek a közérdekű munkák, valamint a polgári védelemhez és a mentési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek. Közben egyre nagyobb területet érint a hőhullám. Kedden már 15 olasz városban rendeltek el vörös, vagyis a legmagasabb fokozatú hőségriasztást. A listán többek között Róma, Milánó, Firenze, Velence, Torino, Bologna és Verona is szerepel. Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint a legmagasabb szintű riasztás szerdán is érvényben marad, mivel a meteorológiai előrejelzések nem jeleznek érdemi enyhülést. Egy évtizeddel azután, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépésre szavazott, ami sokkolt az egész kontinenst, úgy tűnik, hogy az európaiak ma támogatóbbak az Unióval szemben, mint a Brexit népszavazási kampány idején. A Pew Research legújabb felmérése szerint 2016 óta Európa nagy részén nőtt az euróról alkotott pozitív vélemény. Mindez annak ellenére, hogy több európai országban is erősödtek a Brüsszellel szemben kritikus pártok. Az adatok arra utalnak, hogy elmozdulás történt ahhoz a politikai helyzethez képest, amely a Brexit szavazást övezte, amikor a kilépésről szóló referendumot nem csak az Egyesült Királyságban követelték.
2: Időjárás.
1: Szerdán is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk. Délelőtt jobbára napos, délután változóan felhős időre van kilátás, helyi záporokkal, zivatarokkal. Hajnalra 17-22 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, déltájban 29-32 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell,

Van egy olyan jól ismert teória, hogy amint a diák elballag, felújítják az iskolát, felvesznek három menő tanárt, beszereznek egy kávésautomatát, sőt még a menzásétel is olyan upgrade-en, vagy újításon megy át, hogy már-már harcok folynak a helyekért az ebédlőben. Egyébként, hogy ez mikor és hogyan kezdődött, az egy nagyon jó kérdés, de egy biztos, hogy van benne bőven igazság. Azok a diákok sem cáfolhatják, akik a Soproni Szakképzési Centrum Vas és Villamosipari Technikum iskolájában végeztek, illetve végezték tanulmányaikat, mert kétség kívül az idei végzősöknek volt a legmenőbb tanévzárója. A diákok, sőt még az iskola hivatalos Instagram és Facebook oldalán is több videót tettek közzé arról, hogy nem más, mint Betonhofi szórakoztatta a vakációra készülődőket. Egyébként ez nem véletlen, ugyanis a zenész egyik állandó zenésztársa, Kovács Gerison is a Vasvillában végzett annak idején. Most pedig a Sopronfest szervezőinek közreműködésével sikerült meggyőzni a zenekart, hogy lépjenek fel az évzáron. De az esetről többek között ismét cikkezett a Refresher. Ők is hangsúlyozták, hogy lehet menő évzárod, de nem lehet annyira menő, mint a Soproni Szakképzési Centrum Vas és Villamosipari Technikum tanulóinak, akik legnagyobb meglepetésére az esemény fellépője volt ugyebár Betonhofi és zenekara. A Soproni Téma Facebook oldalán beszámolt arról, hogy az intézményben tanult Kovács Gerison, Betonhofi állandó zenésztársa is, többek között ez adta az apropót a nem mindennapi évzáró ünnepséghez, amit teljesen titokban sikerült leszervezni. A rendhagyó eseményt egyébként a Sopronfest szervezői hozták össze az iskola igazgatóságával karöltve, amit viszont mi még nem említettünk, hogy a fesztivál házigazdája, Kovács Kristóf, több mint 20 fesztivál bérletet osztott szét a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel záró diákoknak. Úgyhogy egy biztos, hát idén megérte nekik jól tanulni és jó jegyeket is szerezni, mert azért milyen menő már az, hogyha fesztiválbérletet kapsz az iskolától, mint ugye vakációs ajándék. Egyébként a következőket írták. Pár hete kinéztünk magunknak egy soproni sulit, ahol az igazgatóval megbeszéltük, hogy a Sopronfest ajándékaként a lehető legnagyobb titokban megpróbáljuk Betonhofit és csapatát elcsábítani az idei tanévzáró ünnepségre. A Vasvilla, ez a suli neve, mellett szólt az is, hogy Gerison, Hofi zenekar vezetője és Kristóf a Sopronfest idei házigazdája is, ahogy már mi is jól tudhatjuk, ott végezték tanulmányaikat sok éve. Hofiék úgy tűnt örömmel mondtak igent a szokatlan felkérésre, egy olyan fellépésre, amelynek a soundcheckje reggel 7-kor kezdődött, és ahol az volt a feladat, hogy ünneplőbe öltözött 5-600 diák délelőtt 10-kor pogózzon a suli udvarán, ahova még egy valódi színpadot se építettek egyébként. A titok titok maradt, a meglepetés és a pogó pedig nem maradt el, és még Hofiék is fehér ringbe bújtak az ünnepi alkalomokán. Írták tehát a refresher.hu oldalán. Hát ugye, ez sem mindennapi eseménye, egy biztos, hogy van miért irigyelni a vasvillásokat, és az is biztos, hogy zenével folytatjuk, Varga Járó Sára érkezik a folytatásban, tőle pedig a Lepihenni mellettet fog szólni.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Jó estét kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkat ezúttal egy diplomáciai hírrel indítjuk, a folytatásban pedig egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Az új európai migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásáról tárgyalt a szlovén és a horvát belügyminiszter.
1: Kétnapos nemzetközi roma konferenciát rendeznek Muraszombatban.
2: Példátlan kibertámadás söpört végig a világon.
1: Európa több országát rendkívüli hőhullám sújtja. Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek, tartsanak velünk a folytatásban is. A szlovén és a horvát belügyminiszter megállapodott az új európai migrációs és menekültügyi paktum összehangolt végrehajtásáról.
2: A megállapodás célja a hatékonyabb külső határellenőrzés, az illegális migráció visszaszorítása, valamint a gyorsabb és szigorúbb visszaküldési eljárások alkalmazása az unió területén. Az egyezmény támogatja az eddigi szoros rendőri és operatív koordinációt, valamint a határellenőrzések hatékonyabbá tételét a nyugat-balkáni útvonalakon. A felek megerősítették együttműködésüket az illegális határátlépések megakadályozása és a migránsok aktív visszaküldés terén is. A horvát belügyminiszter Davor Božinović hangsúlyozta, hogy a paktum segít csökkenteni a másodlagos migrációt, mivel a Horvátországból érkezők jelentős része már áthaladt egy másik EU-s országon. Božinović hangsúlyozta, hogy a paktum csak akkor fog működni, ha azt minden ország következetesen végrehajtja.
1: A roma közösség előrehaladásáról, kihívásairól és jövőjéről címmel rendeznek kétnapos nemzetközi roma konferenciát Muraszombatban. A szaktanácskozás fő témája a roma közösség fejlődése és jelenlegi helyzete 20 évvel az intenzívebbé vált roma politika kezdete után.
2: József Horváth Muc, a szlovén köztársaság roma közösségi tanácsának elnöke az STA-nak elmondta, hogy a helyzet az elmúlt években részben javult, de a főbb kihívások továbbra is fennállnak.
1: Országos közúti ellenőrzést tartott a szlovén rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes kontroll részeként a hatóság az alkohol és kábítószer használatot igyekezett kiszűrni a sofőrök között.
2: A biztonságban alkohol és drog nélkül egyhetes kampány részeként a rendőrök 11 ezer sofőrt teszteltek alkoholszondával és gyors drogtesztel. Ennek során 258 esetben alkohol, 36 esetben pedig kábítószer hatása alatt történő vezetést állapítottak meg. 12 embert őrizetbe vettek és 217 sofőr jogosítványát ideiglenesen bevonták, olvasható az Országos Belügyi Igazgatóság ma kiadott közleményében.
1: Június 25-én Szlovénia a függetlenségének 35. évfordulóját ünnepli. Ennek jegyében csütörtökön az államiság napját tartjuk a függetlenséghez szükséges kulcsfontosságú dokumentumok elfogadásának emlékére.
2: Az államiság napja, avagy Danda Zsanoszti alkalmából ma és holnap több kiemelt kulturális és ünnepi programot rendeznek szerte Szlovéniában. Június 23-án kedden ünnepi szentmisét tartanak a hazaért a ljubljanai Szent Miklós főszékes egyházban. A szertartást dr. Andrej Szájer novomestói püspök, a szlovén püspöki konferencia elnöke celebrálja a szlovén püspökökkel közösen. A misén a politikai és diplomáciai élet képviselői is részt vesznek. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök és Janez Jánse miniszterelnök is jelen lesz. A főünnepi eseményt június 24-én 21 óra 15 perckor tartják a köztársaság téren. Szlovénia függetlenségének 35. évfordulója alkalmából a rendezvény szónoka Natasha Pirc-Muszár államfő lesz. A műsorban pedig zenei, táncos és költészeti produkciók váltják egymást. Az ünnep hivatalos napján, június 25-én az elnöki palota hagyományosan megnyitja kapuit a látogatók előtt, ahol az ünnepi őrségváltást is megtekinthetik az érdeklődők.
1: Szerdán az iskolai szünidő kezdetén és a nemzeti ünnepen megnövekedett forgalmi terhelés várható a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetett az autópálya kezelő társaság.
2: Mivel augusztus végéig más időszakokban is várhatóak ilyen jellegű terhelések, ezért a DARS arra kéri a sofőröket, hogy megfelelően készüljenek fel a vezetésre, gondosan tervezzék meg útvonalaikat, vezessenek türelmesen és körültekintően.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Magyar Péter kampányígéretéhez híven újra életet próbál lehelni az utóbbi években kiüresedett, sőt, belső feszültségekkel terhelt V4 együttműködésébe.
2: Ennek első lépéseként a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnökök kedden Magyarországra érkezett, hogy a gödöllői Grassalkovics kastélyban tárgyalják meg a visegrádi négyek előtt álló kihívásokat.
1: Kedden 130 igen és 36 nem szavazat mellett elfogadta az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.
2: Kapitány István javaslata a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását is tartalmazta. A gazdasági és energetikai miniszter a javaslat kapcsán úgy vélekedett, olyan helyzet alakult ki Magyarországon, amikor a védett tár fenntartása nem szükséges.
1: Tovább tart a rendkívüli hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvosa Hungarömet előrejelzése alapján június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást az ország teljes területére.
2: A hőhullám ráadásul tovább erősödhet, ezért június 27-én szombaton 0 órától június 30-áig, tehát jövő kedd éjfélig már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A hőhullám hatásait jól mutatja, hogy az elmúlt napokban már csaknem 100 alkalommal kellett a tűzoltóknak segítséget nyújtaniuk egyedül élő, magukról életjelet nem adó időseknek.
1: És még maradjunk a kánikulánál annak apropóján, hogy az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt. Egyes gazdasági ágazatokban lehetővé tették a munkaidő csökkentését, illetve a munkavégzés ideiglenes felfüggesztését, miközben az ország több városában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben.
2: A döntés értelmében azok a munkavállalók, akiknél a rendkívüli hőség miatt csökkentik vagy átmenetileg leállítják a munkát, továbbra is megkapják alapbérüket. Közben egyre nagyobb területet érint a hőhullám. Kedden már 15 olasz városban rendeltek el vörös, vagyis a legmagasabb fokozatú hőségriasztást. A listán többek között Róma, Milánó, Firenze, Velence, Torino, Bologna és Verona is szerepel. Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint a legmagasabb szintű riasztás szerdán is érvényben marad, mivel a meteorológiai előrejelzések nem jeleznek érdemi enyhülést.
1: Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius fok körüli hőmérsékletet mértek, miközben Európa több országát rendkívüli hőhullám sújtja. A forróság miatt egyre többen keresnek gyors enyhülést tavaknál, folyóknál vagy más természetes vizeknél, ezek azonban felügyelet nélkül különösen veszélyesek lehetnek.
2: Franciaországban a hétvége óta 40 ember fullad vízbe, miközben sokan a hőség elől menekülve felügyelet nélküli vagy tiltott fürdőhelyeken próbáltak lehűlni. Franciaországban a 96 szárazföldi megyéből 80-ban hőségriadót rendeltek el. Ezek közül 35-ben a legmagasabb, vörös fokozat van érvényben. Az előrejelzések szerint több térségben 37-42 fokos forróság várható. A rendkívüli meleget egy Szahara felől északra áramló forró légtömeg okozza. Európa nyugati részein több helyen 40 fok körüli vagy a feletti hőmérsékletet várnak, egyes térségekben pedig akár 44 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
1: És ez már záróhírünk benne arról, hogy felbocsátotta első Starfall űrkapszuláját a SpaceX, amelyet arra hoztak létre, hogy két irányba tudjon rakományt szállítani az alacsony föld körüli pálya és bolygónk felszíne között. Az eszközt június 23-án szlovén idő szerint 12 óra 52 perckor bocsátották fel.
2: A space.com ismertetése szerint a korong alakú űrszonda mintegy 1000 kilogramnyi hasznos teher szállítására képes, és elsősorban tudományos, illetve technológiai kísérletekhez. Úgy alkották meg, hogy a húzamosabb ideig földkörüli pályán tudjon maradni, majd onnan biztonságosan képes legyen visszaszállítani rakományát a felszínre. Ez kifejezetten hasznos lehet például a gyógyszeripar számára, hiszen ma már sok új készítményt a világűr mikrogravitációs környezetében tesztelnek vagy fejlesztenek. A SpaceX nem közölte, hogy mennyi ideig tartják a föld körüli pályán az első kísérleti Starfall kapszulát, ahogyan az sem, hogy milyen rakományt helyeztek el benne. Az viszont tudni lehet, hogy amikor visszatér a bolygóra, a csendes óceánból landol majd. Mintegy 1300 kilométerre az Egyesült Államok nyugati partjától.

0: Továbbra is Tadej Pogačar vezeti a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség ranglistáját. A szlovén bringás a svájci Tour de Suisse-en aratott győzelmével közel 3000 pontra növelte előnyét a dán Jonas Vingegaarddal szemben. A Szlovén Olimpiai Bizottság ljubljanai ülésén bemutatta a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok előkészületeit. Erre azon a napon került sor, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az olimpiai napot, a modern olimpiai játékok születésnapját ünnepli. A Cinkárna Celje női kosárlabda csapata 8 év után ismét az Európa Kupában szerepel. Ez lesz a Celje 10. jubileumi idénye az EK-ban, ahol legutóbb a 2018-19-es szezonban játszott. Marozsán Fábián kiemelt ellenfelet legyőzve bejutott a negyeddöntőbe a Mallorcán zajló 613.000 euró összdíjazású füvespályás férfi tenisztornán, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A negyeddöntőben a szerb Miomir Kecmanovic vagy az olasz Lorenzo Sonego lesz a magyar teniszező ellenfele.
1: Időjárás. Szerdán is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk. Délelőtt jobbára napos, délután változóan felhős idő várható helyi záporokkal, zivatarokkal. Hajnalra 17-22 fokig frissül fel a levegő. Déltájban 29-32 fok között alakul a csúcsfőmérséklet. A tengermelléken 34 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sok lesz a napsütés és fokozódik a hőség. A jelenlegi viszonylag hosszú távú előrejelzések leghamarabb csak július elején lehet részünk említésre méltó esőzésben. Addig viszont tűrnünk kell a száraz forróságot.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés. Sürgős karbantartási munkálatok miatt június 23-án kedd este 22 óra és szerd reggel 5 óra között zárva lesz a karavankák alagútja Ausztria felé. A személygépkocsik Ljubelj-Korensko-Szedlo vagy Ratecse érintésével kerülhetik el az útzárlatokat. Még a tehergépkocsik Sentilnél léphetnek be Ausztriába.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek keddi jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép estét!

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorában. A sportvilág figyelme az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra irányul. A mai adásban viszont kicsit eltávolodunk az eredmények és meccsek elemzésétől, valamint a tabelláktól, hiszen a stúdióban köszöntöm vendégünket, Kovács András Bencét, a NAFTA Labdarúgó Akadémiájának utánpótlás edzőjét, aki két évvel ezelőtt az akkori Európa-bajnokság ideje alatt az Egyesült Államokban tartózkodott. Több olyan városban és helyszínen is járt, ahol ma világbajnoki mérkőzések zajlanak. Így első kézből kaphatunk válaszokat az idei világbajnokság kapcsán felmerülő kérdésekre is. Szia András, idei világbajnokság kapcsán felmerülő kérdésekre is. Szia András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.

0: foci szerelmeseként azért az ember utána néz, utána olvas, az összefoglalókat megnézi. Hogy ami a, ugye a kérdésre, hogy válaszoljak, ami meglepetés, az mindenképpen a nagyobb csapatok szolid kezdését mondanám, hogy az volt az eddigi legnagyobb meglepetés szerintem, bár az is szerintem visszavezethető azért racionális okokra, mert így, hogy földuzzasztották a világbajnokság létszámát, gyakorlatilag a csoportkör egy ilyen felkészülési szakasszá minősült, így azért óriási nagy megfejtéseket szerintem még nem érdemes tenni ebbe a szakaszba. És ami a csalódás pedig, hát minden, ami az ilyen botrányok, ami a VB köré épült a beengedésekkel kapcsolatban, vagy pont a be nem engedések kapcsolatban, akkor az ivószünettel kapcsolatos csodaszép mizériák, meg hát a nagy kérdés, hogy érdemes egyáltalán 48 csapatos világbajnokságot rendezni, hát erre is vannak pro meg kontra érvek.
1: Az említett témákat a műsor során majd fogjuk aprólékosabban is tárgyalni, viszont kezdésképpen arra kérnélek, hogyha elmondanád egyáltalán, hogy kerültél 2 évvel az Egyesült Államokba, mi ennek a története?
0: Hát minden köszönet és hála a Ferenczi Washington családnak szól. Ferenczi Geraldina lentiből származik, kikerült Amerikába, és ott családot alapított párjával, Markkal, született egy fiúk, Milo, és ő tényleg nagyon tehetséges kisrác. Hazajöttek a nagypapához egyet nyaralni, elhozták a fiúkat, Milo-t egyik naftaedzésre, és annyira tetszett úgymond az az edzésmetodika, és az a hozzáállás, hogy voltunk Milo felé, hogy kaptunk egy meghívást Kansas City-be egy ilyen 3 hónapos időtávra, és hát tényleg az alatt az idő alatt olyan élményeket szereztem, hogy nem leszek elég hálás lenni, és tényleg örökké hálás leszek ennek a családnak, mert tényleg óriási élmény volt.
1: És milyen volt az első benyomás, amikor megérkeztetek Amerikába?
0: Hát ez a szó, hogy kultúrsok, ez nagyon jól összefoglalja, teljesen más mentalitás. Pont ahogy így szemezgettem a gondolataimat idefele jövet, pont egy élmény kapott meg. Az első NFL-es mérkőzésem, mert ugye Kansas City-be tudtam megnézni a Kansas City Chiefs Baltimore Ravens meccset, és amikor a kezdés előtt ott voltam a mosdóba, és elmondtam Mártnak, hogy hú, már annyira izgulok, izgatott vagyok, hogy az első NFL mérkőzésem, ott az amerikaiak egyből 3-an, 4-en odajöttek hozzám, kezet fogtak ott a mosdóba, hogy jó, de jó, hogy jöttem, érezem jól magamat. Úgyhogy ez az ilyen habos-babos mentalitás, ez nagyon, nagyon jellemző. Amerikára minden nagy, minden a biznisz köré van fűzve, egy teljesen más lelkiállapot. Egy érdekes színfolt tényleg gazdagította az én életemet is, hogy ezt a világot is úgymond első kézből tudta megtapasztalni.
1: És előzetes beszélgetésünk során azt mondtad, hogy 6 olyan városban is jártál, ahol ma világbajnoki mérkőzéseket rendeznek. Melyek ezek a városok, illetve mit tudnál róluk mesélni? Érdekességeket.
0: Ugye a Kansas City az adott, ott az Arrowhead stadionban voltam 2-szer is, egyszer egy Copa America meccset néztük meg, akkor még az amerikai válogatott nem teljesített annyira jól, mint most, illetve, amit említettem, a Chiefs mérkőzést, de voltam San Francisco-ba is, Los Angeles-be, Dallas-ba, Houston-ba, Atlantába is, és a New York-ba is egy repülőteres kitérőt követően, de hát ezekben a városokban tényleg voltunk, a stadiont kívülről is láttuk, több stadiont is, úgyhogy érdekes volt megtapasztalni. Ugye azért az amerikai infrastruktúra az tényleg egetrengető. Egy egyszerű gimnázium, és csak tényleg gimnáziumról beszélünk, rendelkezik 10-20 ezeres stadionokkal. Az egyetemi amerikai fociról nem is beszélve, voltunk egy meccsen, ahol 110 ezer ember volt együtt, és ezek az NFL stadionok is tényleg tökéletesek egy ilyen világesemény megrendezésére, némi átalakítással, úgyhogy infrastruktúra szinten szerintem az amerikaiak tényleg nagyon rendben vannak, mind ugye a profi sportot tekintve, mind pedig az amatőr ilyen grassroots-abb szintet is. Legalább 5-6 helyen tudtunk edzést tartani, amikor kint voltunk Amerikába, annyi teniszpálya, focipálya, baseball, kosárlabda, mindenféle pálya, úgyhogy egy biztos, hogy az amerikaiak az infrastruktúrát, ezt nagyon tudják, abban nagyon előjárni.

0: játszanak.
1: És milyen a hangulat a stadionban ilyenkor, amikor meccs van?
0: Hát itt kicsit az olyan balkáni, meg ugye nyilván a magyar hallgatók is egy kicsit más ultrákhoz vannak hozzászokva. Hát kollégámmal, Ján Lőrinccel, akivel együtt éltük át ezt az amerikai túrát, nagyon mosolyogtunk, voltunk egyszer egy női meccsen is, és ott a szurkolás is tényleg ilyen fiasztó jellegű történet volt, de hát a Sporting Kansas csapatnak is olyanok voltak a törzs szurkolói, akik hát nagyjából így megmosolyognák szerintem az itteni foszi huligánok, vagy például a lendvai gorgonák egy kicsit szerintem máshogyan űzik ezt a műfajt. Ahogy mondtam, itt is vannak ízlések és pofonok, ez is szerethető, ez a Let's Go USA, meg ilyen kis skandálások, de azt mondanám, hogy a közeg még nem az ilyen értő közeg, azért így hallgattuk így mindig, akik mellettünk ültek, hogy hogyan kommentálják egyes helyzeteket, és ugye többekkel is beszélgettem, hogy még azért a foci szerintem mint ilyen novum, vagy mint trendi valami, az nagyon bekörült a mindennapokba és a közbeszédbe, de még az értő tudás az nincs ott. Ahogyan legalábbis én tapasztaltam, vagy hát a nagy általánosságban.
1: És hol lehet most akkor a futballt pozícionálni jelenleg így a sportok rangsorában Amerikában? Mennyire jön fel?
0: Egyébként nagyon jön fel a labdarúgás, ahogyan így beszélgettem szülőkkel is ottkint, illetve magam is tapasztaltam. Egyre többen szeretnének, nyilván a trendek miatt is, másrészt meg azért a labdarúgás mégse annyira fizikálisan megterhelő, mint például egy amerikai foci. Nyilván a labdarúgásban is egy sérülés tényleg ketté szánthat egy karriert, de azért a százalékos esélyeit tekintve azért még mindig az amerikai foci viszi a prímet, ami még mindig az első számú sport. Viszont a mostani tényleg a Messi az óriási dobot, tehát szerintem 10 évvel ezelőtt, hogyha az embereket kérdezik, hogy kicsoda Messi az amerikaiakat, akkor nem biztos, hogy most annyi százalékuk mondta volna, hogy az focista, mint manapság, ez a Messi láz, az MLS láz, meg nyilván ki van találva a marketing is, rengeteg pénz is beérkezett. Úgyhogy ez a része rendben van, nagyon Amerikában, feljövőben van, viszont pont tegnap olvasgattam egy posztot, hogy a szülők panaszkodnak, hogy annyi pénzt, paripát, mindent elköltenek, viszont az edzői háttér még azért nem annyira rendeződött. Mi is, amit tapasztaltunk Jánnal, hogy az európai importok, akik Európából jöttek, rengeteg például balkáni edző van, Boszniából, Szerbiából, nyilván még más szláv területekről, Szlovákiából, ők azért hoznak egy ilyen minőséget, taktikai minőséget, meg nyilván koncepciót tekintve is, viszont rengeteg licensz nélküli így amerikai, aki most felült erre a hype vonatra, úgymond, és akkor belekóstol ebbe a fociba, de szerintem jó ez az irányvonal, amin elindultak, és hogyha ez végigviszik, mert most tényleg nagy láz van, legalábbis Kansas City-ben azt tapasztalom, hogy az a település az megőrült most. Nyilván egy nagyobb városban, mint New York, annyira nem érződik, vagy hát amiket én így olvasgattam most, de azt, amit ugye úgy beszélgetés alapján, meg amit az interneten látok különböző oldalok által, hogy például Kansas City az totál futballázban ég.
1: Nagyon érdekes ezt hallani. És ha jól tudom, akkor ti is tartottatok edzéseket is a gyerekeknek. Kiknek pontosan, illetve hogy néztek ki ezek az edzések?
0: Szerencsére Geraldina és Márk ugye pártfogóink voltak. Ők elterjesztették, hogy itt az európai edzők megérkeztek Nagy Amerikába, és ez alapján szerveztük meg az ilyen kis csoportos edzéseinket. Javarészt egyébként lányok jöttek, de edzettünk fiúkat is. Voltunk egy hetes középiskolai táborba is, ahol mi tartottuk az edzéseket. Tehetség tekintetében azért éreztem egy kis kacsacsőr elmozdulás az európai irányba, viszont lelkesedésbe, illetve atletikus képességekbe viszont az amerikaiak dominálnak, hiszen ott mindig úgy van, hogy 3 hónap foci szezon, aztán utána kosárlabda szezon is, annyira ilyen sokrétű atlétákat képeznek, hogy azt azért tényleg jó volt látni, illetve az viszont nehézséget jelentett, ami most ugye Amerikába is visszajön, hogy egy Kansas City-vel 85%-os páratartalom mellett azért edzéseket nem annyira könnyű tartani, legalábbis ugye ideális időben reggel 8-tól 10-ig lehetett, meg este 6-tól, mert reggel 10 és délután 6-ig, vagy este 6-ig esélytelen tényleg. Kimegy az ember és egyből leizzad. Úgyhogy nem csinált semmit se.
1: Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hiszen az idei világbajnokság egyik fő témája pont az időjárás, illetve a magas hőmérsékletek Amerikában is. Tehát akkor te alá tudod támasztani, hogy valóban szükség van azokra az ivószünetekre a félidőkben, amiket oly sokan, még a játékosok is néhány esetben kritizálnak, hiszen elmondásuk szerint a játéknak a ritmusát megtöri, illetve másképp folytatódik ezek után a mérkőzés, mint ahogy előtte volt.
0: Igen, ez egy nagyon jó, ahogyan fogalmaztál, hogy megtöri a momentumot, mert tényleg a fociban van egy momentum, és több ször is láttuk egy meccs során, hogy egy csapat tényleg följövőben volt, kialakítottak helyzeteket, ott volt az úgynevezett ilyen megfoghatatlan momentum faktor is, és egyszer csak az ivószünetben, mint hogyha elvágták volna ezt a szalagot, a csapat elzárták, és akkor a másik csapat kezdett dominálni. Hát az, hogy mennyi létjogosultsága van ennek az ivószünetnek, nyilván az vitatható. A Kansas City-ben én abszolút megértem, mert tényleg két óra után annyit izzadtam, mint hogyha lefürödtem volna. Úgyhogy ezt abszolút megértem, de például egy klimatizált AT&T Dallas-i stadionban nem feltétlenül indokolt, vagy például Seattle-ben, ahol a hőmérséklet verdesi a 16-20 fokot. De hát az amerikaiak ezt nagyon jól kitalálták, ugye a Super Bowl is a showról szól, ugyanúgy a foci meccsek körítései, ugyanúgy ezt a showt, ezt minden egyes mérkőzések előtt, és utána azt megadják, mert így próbálják eladni ezt a produktumot, és tényleg sikerül nekik, úgyhogy valamit viszont tényleg jól csinálnak.
1: És mennyire hat ki ez az extrém időjárás a sportolóknak a teljesítményére? Gondolok itt arra, hogy mennyire tudnak ilyen körülmények között jól teljesíteni a pályán?
0: Hát én ott csak ugye edzést tartottam, még én is egy párszor így felszusszantam, hogy hú, most már egy 5 perc szünet azért jó lenne. Főleg ezek a játékosok, akiknek a lábában benn van úgymond egy szezonban egy 60-80 mérkőzés. Most eljönnek ide például, hogy Kansas City-ben 80-85%-os páratartalmú időjárás keretében nagyon nehéz. És ez a taktikai repertoált is átalakítja, vagy hát finom hangolásra készteti az edzőket, mert egy ilyen rock and roll heavy metal focit, amit Klopp behozott, illetve amit például most az amerikai válogatott is csinál, ez a nagyon fizikai, letámadós focit, ezt azért 90 percig nem lehet végigtolni, vagy hogyha a keret annyira erős, például a franciáknál, az angoloknál, és meg lehetett nézni a franciák mérkőzését, lejött 3 világsztár, bejött 3 világsztár, aztán Barcola a 70. percben úgy lefutkosta a védőket, hogy öröm volt nézni, úgyhogy szerintem itt a cseréknek is a jelentőségét, illetve a keretmélységet azért azt jelentősen meghatározza, vagy hát a hangsúlyát meg fogja adni és növelni fogja. Ebből a szempontból tényleg érdekes, hogy ezek a csapatok hogy fognak úgymond a védekezésüket hogyan fogják igazítani, hogy kimennek-e támadni, vállalják az egy az egyet, vagy közép, vagy mély blokkba fognak szerveződni.
1: És mennyire tudnak ezek a körülmények pozitívan hatni, illetve előnyt jelenteni a dél-amerikai csapatoknak, illetve az afrikai csapatoknak, akik jobban hozzá vannak szokva ezekhez a feltételekhez? Ugye láttunk már néhány meglepetést ezen a bajnokságon is.
0: Igen, szerintem ez mindenképpen az ő malmukra hajthatja vizet, vagy hát ha legalábbis nem az ő malmukra, de kicsit ki tudja egyenlíteni a feltételeket, vagy hát az erő sorrendet, erőrangsort. Ezt tapasztaltuk is a meccsek során, és akkor így itt ugye behozhatom azt a 48 fős vitát, hogy most, hogy kell-e nekünk a 48, vagy elég a 32, mert úgy őszintén annyira ilyen negatív módon kiugró gyenge teljesítmény nem láttunk. Azért jó, nyilván megvannak a különbségek, látjuk a különbségeket, de de nem annyira, mint ahogyan azt például igen, én előzetesen gondoltam volna, és simán egy ilyen Üzbegisztánt is le lehet, vagy hát az Üzbegisztán meccset is meg lehet nézni, le lehet ülni, ugyanúgy a Zöldfoki szigetek is mély blokkba végigküzdött az egész meccset, és egyszerűen a spanyolokat egy olyan helyzetbe kényszerítette, hogy egyszerűen nem tudták föltörni azt a falat. De nyilván ott is megvolt ez a taktikai repertoár, az a mély blokk, amiben beálltak, és külön néztem azt a meccset, és nézegettem, hogy a kis játékokra fölbontva annyira jól tolódtak, annyira kompaktak voltak, hogy védekezésben 5-3-ban voltak mindig a spanyolokkal, 5 védőre, 3 támadó jutott, ott azért nehéz. Nehéz alkotni. Nyilván, hogyha van egy jó minőség, például a spanyoloknál, franciáknál, akkor az azért megmutatkozik, viszont például egy kiesési szakaszban, hogyha két helyzet már nem megy be, és az ellenfél csapatot mélyblokkba be van állva a saját 20-asán 10 játékossal, akkor azért a lábak megremeghetnek. Főleg a lábak is, meg mentálisan is ez lehet egy faktor.
1: Igen, és ahogy láttuk, a favoritok is ilyen helyzetben nagyon nehezen tudnak teljesíteni, illetve megégethetik magukat, a nagy csapatok is.
0: Igen, bár azért helyén kell kezelni ezt a csoportkört, én úgy gondolom, mert persze nagy megfejtéseket lehet tenni, de mivel ugye 48 főre kiduzzasztották ezt a létszámot, így a világbajnokság érdemi része tényleg a 32 között kezdődik, viszont az érdekes színfolt lesz, hogy 32, a legjobb 32-ben már vagy győzöl, vagy kiesel, és ott 5 mérkőzést kell megnyerni ahhoz, hogy a győztes csapat fölemelje a VB-serleget, ami brutál kegyetlen, és ugyanúgy ezt a kiszámíthatóságát egy kicsit csökkenti, és a kiszámíthatatlanba megy át ez az egész.
1: Most pedig érintsünk még egy sok kritikát ért témát, és pedig, ahogy az elején már szóltunk róla, a beléptetést, illetve a belépést Amerikába. Ezt ti hogy éltétek meg? Valóban olyan hosszú sorokat kell kivárni, illetve olyan szigorú ellenőrzésnek van mindenki alávetve, aki be akar lépni Amerikába, mint ahogy azt írják, illetve azt hallani most a napokban is?
0: Hát szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt, vagy hát legalábbis szúros tekintetekkel találkoztunk, de most jelen esetben én kivágtam magunkat azzal, hogy NFL-re rátereltem azon nyomban, mert mondták, hogy ebből tényleg baj lehet, úgyhogy próbáljunk szimpatikusak lenni, úgyhogy mindent bevetettem egyből, Kansas City, Chiefs, NFL, utána az ellenőr tényleg egy perc után azt mondta, hogy oké, fiúk, akkor élvezzétek. Viszont vannak ismerőseim, akik 5-6 órát ott potyáztak, úgyhogy ez tényleg nagyon lútri. Ez annyira emberfüggő és ellenőrfüggő, hogy tényleg megüthetik magukat az emberek is, és ez annyira rossz, hogy például ott volt ez a szegény bíró esete is, hogy az élete lehetősége lett volna pont az Amerika Egyesült Államokba már odautazni, egy óriási élmény, hát még egy VB meccsen fújni a sípod, vagy például családtagok, rokonok, hozzátartozók. Ez az, ami az árnyoldal a VB-nek, mert a VB-nek tényleg arról kellene szólnia, hogy összehozza a világot. Viszont persze vannak pozitív megtapasztalások, hogy az amerikaiak ezeket a tailgate partikat nagyon szeretik, hogy összeülnek, kihozzák a kis tévét, és nézik közösen a meccset, és akkor ilyen különböző nációjú emberkék, szurkolók összeverődnek, és együtt tök jó, normál hangulatba elbeszélgetnek, eliszogatnak, úgyhogy ez a része nyilván ez összehoz, de szerintem azért meg lehetett volna oldani jobban előzetes szervezés alapján, hogy ezek a kulcs szereplők, legalább hozzátartozók, a bírók, nem beszélve most erről az iráni mizériáról, ami szerintem tényleg egy unfair dolog, még akkor is, hogyha hadi állapotban van az Amerikai Egyesült Államokkal Irán. Ez azért tényleg nem egyenlő bánásmód.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Mennyire zavar ez be például a játékosok regenerációjánál, hogy rögtön el kell hagyniuk az államokat és visszamenni Mexikóba, és így lényegében csak berepülni a meccsre és rögtön visszamenni?
0: Ez nagyon ilyen kétélű kard, mert attól függ, hogy ugye milyen sportemberekről beszélhetünk, milyen attitűdű, beállítottságú sportemberekről, mert van az a része, akit ez nagyon feltűzel, motivál, hogy hiába ez a fizikai, meg lelki pressz, meg presszúra, akkor is kihozza magából, csak úgy dacból is a legjobbat, viszont tényleg valakire kihat, úgyhogy ezt majd így meg kell néznünk, hogy az iráni csapat esetében ez merre felé billen, viszont hogy ki fog hatni rájuk így vagy úgy, az szinte biztos. De hát remélhetőleg inkább a pozitív irányba.
1: Most pedig szóljunk még néhány szót az amerikai válogatottról, hiszen az előbb már mondtuk, hogy feljövőben van a labdarúgás Amerikában, és a válogatott is úgy néz ki, hogy valahogy egybeérett, illetve most Pochettino alatt lényegében nagyon jól néznek ki az amerikaiak is ezen a tornán.
0: Igen, mint hogyha ilyen 2016 és 18 között ilyen Tottenham Spurs-t látná az ember, akik ellen ugye egyik csapat sem szeretett játszani, tényleg ez a heavy metal foci, elveszítjük a labdát, egyből letámadunk, ott vagyunk, vállaljuk az egyeket, nagyon fizikálisak, hát ugye az amerikai iskola, ez az atléta képzés, ez nagyon meglátszik, illetve tényleg olyan szerepeket talált Pochettino a játékosoknak, hogy tényleg mindenkinek az erőssége domborodik ki. Azért még várjunk egy kicsit, hogy ez, mennyire lesznek sikeresek a következő fázisban, viszont tényleg egy üdítő színfoltja volt eddig az amerikai válogatott, amire nem számítottam én. Ugye 2 éve láttam őket élőbe a Copa Amerikán, hát akkor nem ezzel a játékkal rukkoltak elő, finoman szólva sem. Úgyhogy jó volt látni ezt a fejlődést. Csak hát úgy följön megint ez a kérdés, hogy ezt a jellegű fizikális focit egy egész tornán keresztül, vagy hát ilyen hosszú tornán keresztül, hogyha tényleg még valaki tényleg VB esélyesként is, vagy hát szürke, vagy fekete lóként számol az amerikaiakkal, hogy ezt azért egy hónapon keresztül végig tolni, hát sok sikert.
1: Te hogy látod, meddig érnek majd?
0: Szerintem a közönség, az atmoszféra alapján még akár egy negyed döntő, elődöntő is belefér, azért sok múlik a sorsoláson is, hogy most ki lesz az első, második vagy harmadik, mert ugye ott a stadionok tekintetében sem mindegy, hogy hol játszik az adott válogatott, aki kifog egy ilyen légkondicionált, vagy egy normálisabb körülmények között lévő stadiont. Az a gond, hogy ilyenkor még nehéz ebbe a szakaszba, nehéz jóslásokba bocsátkozni, de még szép momentumokat szerintem mindenképpen fognak szerezni az amerikaiak, mert hogyha csak nem mint szakma, hanem mint így átlagember leül és nézi a meccset, akkor abszolút élvezhető focit
1: igen,
0: játszanak.
1: Igen, és nézhető futballban.
0: Igen, érdekes, mindig van valami történés, nem csak a reklámok az ivószünetekben, úgyhogy remélhetőleg a hazai csapat valami meglepetésre rukkol elő, vagy akár a kanadaiak és a mexikóiak is.
1: Igen, az lett volna a következő kérdés, hogy a másik két házigazdáról mi a véleményed?
0: Hát nagyjából a Kanada is ebben a stílusban próbál játszani. Az ezelőtti világverseny is nagyjából a szerencsém, vagy egy pár rossz momentumon múlott az a szereplés. Tényleg sok múlik a 32-es sorsoláson, az a 495 lehetőség, amit ugye a FIFA elénk tárt, hogy azok közül milyen párosítások jönnek, az szerintem nagyon meghatározó. Akkor már okosabb lehet az ember, addig azért én inkább óvatosan fogalmaznék.
1: És mivel először vagy a mostani világbajnokság alatt a vendégünk, ezért meg kell kérdeznem azt is, hogy te kinek szorítasz, illetve számodra ki a favorit?
0: Az eszem azt mondja, hogy Franciaország vagy Anglia a keret mélységét tekintve. Ha meg a szívem, hogy már Amerikában voltam, én szurkolok ennek az amerikai válogatottnak. Nem gondoltam volna, de szeretném, hogyha egy meglepetést okoznának, mert szerintem az még inkább megdobná ezt a foci hype-ot, ami ott van, és hogyha itt Amerikában még inkább elindul, az ösztönőleg hat Európára is, és a többi kontinensre is, ahogy itt tapasztaljuk, hogy most már nincsenek akkora különbségek kontinensek között, úgyhogy ezzel az európai göggel egy kicsit óvatosabban kell bánnunk, mint hogy az amerikaiak is azt gondolják, hogy csak Amerika létezik, itt az európaiak is így foci terén azt gondolják, hogy hát csak mi vagyunk, meg oké, az Argentina, Uruguayok, meg a a brazilok szépen még elfocizgatnak, nem, azért a világ fölzárkózott, főleg ugye a védekezés terén. Mert azért kreatív tízes azért nem mindegyik csapatban van, de egy gyors szélső, egy atletikus szélső már azért minden csapatban lehet.
1: András, köszönöm szépen, hogy ellátogattál a stúdiónkba, és megosztottad velünk az amerikai élményeidet, illetve meglátásaidat az idei világbajnokságról.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Önöket, kedves hallgatóink, pedig legközelebb pénteken várjuk ismét a világbajnoki műsorunkkal. Addig is jó meccseket és szép gólokat kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!
2: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
2: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

Lassacskán már 7 órát is fog ütni az óra mutatója, ez pedig annyit tesz ki, illetve annyit jelent, hogy a délutáni csapattal búcsúzunk Önöktől. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Lebár Teodor, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy azért a folytatásban is tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis 7-kor esti mese várja Önöket, aztán a Magyar Nóták és Csárdások válogatása. Természetesen, ahogy már jól megszokhatták, 8-kor a terepjárót ismételjük, és az esti műsor folyamán lesz rengeteg jó zene is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a készülékek mellett tartani. Ha pedig mégsem, akkor azért ennek ellenére is kellemes estét kívánunk mindenkinek, akik pedig maradnak a rádiótársaságában, azoknak kellemes rádiózást is.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.

0: Benedek Elek, a vén kutya. Egyszer volt egy ember, s annak egy olyan öreg kutyája, hogy a csontot már nem tudta megrágni. Azt mondja az ember a feleségének. Feleség, meglövöm a kutyát, hát már csontot se tudja megrágni, én pedig hússal nem tartom. Mondotta az asszony. Ne lője meg, lelkem uram! Ha a csontot nem is tudja megrágni, de jól tud ugatni, s a tolvajokat elriasztja a háztól. De így, de úgy, ő bizony meglövi, erősítgette az ember. Hát a kutya meghallotta, hogy mit akar a gazdája. Elszomorodott erősen, s bánatjában kiment az erdőbe. Amint megy mendegél az erdőn, találkozik egy farkassal, s kérdi a farkas. Hát neked mi bajod van, miért vagy olyan szomorú? Áj, hogy ne volnék szomorú, a gazdám meg akar lőni. Ne búsulj, mondja a farkas. Ha segítek én rajtad. Kibékítem a gazdádat veled, meghagyja az életedet, ha nem, aztán adj egy bárányt nekem. A kutya megígéri a bárányt, s a farkas azt mondja. Na, maradj csak itt velem az erdőben. Majd ha a gazdád ide jön dolgozni feleségével és kicsi gyermekével, én ellopom a gyermeket, neked átaladom, aztán majd te vidd vissza. Na meglásd, ismét megszeret a gazdád, nem fog meglőni. S hát csak ugyanúgy lett. Egy nap múlva, kettő múlva jön az ember a feleségével, hozták a kicsi gyermeküket is. Leteszik egy bokor alá, s azzal munkába fognak. A farkasnak sem kellett egyéb, a bokor mellé oroszkodott, felkapta a gyermeket, elszaladott vele az erdő szélire, ahol a kutya várt rá. Észreveszi az ember meg a felesége, hogy a bokor alól eltűnt a gyermek. Jaj, de lett, uram Istenem, sírás jajgatás! Szaladtak erre, arra, mindenfelé, hát ők sem tudták merre felé, kiabálták a gyermek nevét, s hát egyszerre csak jő a kutya, hozza a gyermeket. Jaj, de bezzeg lett a kutyának ezután becsülete. Hússal, kolbásszal tartották, paplanos ágyba hálatták. Telt múlt az idő. Egy éjjel eljő a farkas a bárányért. Hanem a kutya meggondolta a dolgot. Nem volt rá lelke, hogy a gazdáját megkárosítsa, s olyan erősen kezdett ugatni, hogy a farkas esze nélkül szaladt vissza az erdőbe. Hanem vissza kiáltott a kutyának. Hadd el, kutya! Na csak gyere ki az erdőbe, majd megtanítlak becsületre. Kutyának egyszer csak ugyan dolga akadt az erdőben, de nem mert egyedül elmenni, hanem nagy barátságot kötötte lép egy sánta macskával, hát úgy indultak ketten az erdőbe. A farkas éppen ott sétált egy vaddisznóval, amerre az a kutya tartott. Már messziről látták a kutyát, de nem tudták elgondolni, hogy mi lehet mellette. Macska farkát karnak nézték, azt hitték, hogy a kutya kardot kötött az oldalára. Éj, uram, teremtőm, megijed a farkas meg a vadkan is, s nagy hirtelen a farkas fölmászik egy fára, a vadkan meg behúzódik egy gödörbe, hogy csak az orra látszon ki. Mikor a kutya meg a macska odaért, s meglátták a vaddisznó orrát, hát a macska azt hitte, hogy valami egér van ott, s belevágott a vaddisznó orrába. Jaj, jaj, ne bántsatok! Jajgatott a vaddisznó. Ott a fán a bűnös, én nem vétettem senkinek. Macska erre eleresztette a vaddisznó orrát, a vaddisznó meg elszaladt nagy ijetten, mintha szemét vették volna ki. Akkor a kutya meg a macska nagy mérgesen felnézett a fára. A farkas csak akkor látta, kikkel van dolga. Erősen szégyellette magát, leszállott a fáról, s kibékült a kutyával. Így volt, vége volt, mese volt.
1: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek.
2: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.
5: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
6: A hét magyar nótája.

a legszebb ajándék, amit adtál nékem. A te hűszeded.

az jut az eszembe.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A nyári szezon kezdete előtt, amely megnövekedett forgalmat és hosszabb, gyakoribb közlekedési dugókat jelent az utakon, a Hozzunk létre mentősávot projekt partnerei figyelemfelkeltő eseményt szerveztek. Ennek célja a hazai és külföldi autósok tudatosságának növelése az autópályán kialakult forgalmi dugók esetén való helyes viselkedésre. A helyszínen önkéntesek, tűzoltók és mentők hívták fel a figyelmet a veszélyekre, és speciális címkével ellátott vizes palackokat, szórólapokat és a biztonságos vezetésre vonatkozó ajánlásokat osztottak ki. Szabó Márk összeállítása.
3: Če smo še pet let nazaj ugotavljali, da so spremembe ob zastojih prepočasne, naši pozivi pa prepogosto preslišani.
4: Öt éve még keveset értek a felhívásaink, és elmaradt az eredmény a dugók kapcsán. Mára viszont egyre többen hallgatnak meg minket, és ennek az eredménye az utakon is látszik. Idén a Gorenckai régióban osztogatjuk a problémákra figyelmeztető palackokat, anyagokat.
5: Mondta a Mentősáv Egyesület munkatársa, majd átadta a szót az Egyesület igazgatójának, Anže Albrechtnek.
6: Danes lahko na slovenskih cestah, autocestah in hitrih cestah ob zastojih dejansko opazujemo velik napredek.
7: Nagy előrelépést tapasztalhatunk gyorsforgalmi útjainkon. Szinte példaértékűvé váltunk, mint szlovén sofőrök a régióban. Mindezért hálás vagyok a médiának és az autóvezetőknek is. Viszont sajnos a baleseti számok ettől még nem javultak jelentősen. És minden halott vagy súlyosan sérült mögött ott van mintegy 100 ember, család, rokonok, barátok.
5: A Mentősáv Egyesület igazgatója kiemelte, hogy a háromsávos autópályákon még gond, hogy miként is kéne létrehozni a mentősávot. Arra is figyelmeztetett, hogy dugókban megtörtént már az is, hogy gyerekek labdáztak az úton, vagy hogy a mentősávon biciklisztek egyesek. Mitja Marx, a DARS, illetve Erik Logár, a Szlovén Autóklub munkatársa szerint is sokat fejlődött a mentősáv kialakításának kultúrája. Majd azok szólhattak, akik tudják, milyen sokat ér minden perc egy
6: balesetnél.
7: A közlekedés biztonság helyzete érezhetően romlik, hisz idén már 40-en váltak a szlovén utak áldozatává. Tavaly ilyenkor még csak 24 volt ez a szám. 80 közülük az autópályákon vesztették életüket, míg a tavalyi év júniusának közepéig nem is volt ilyen típusú halálos esetünk.
5: Mondta Damian Skok a rendőrségtől. Habár már fegyelmezettebben megy a mentősáv kialakítása, mégis az a legjobb eset, amikor erre nincs is szükség. Azonban az elhangzott számok nem ezt tükrözik. Rossz irányba haladunk a szlovén utakon. Anacer Gold Kebler a Triglav biztosító társaságtól.
8: Ha govorimo o varnosti na slovenskih autocestah, ni problem samo hitrost.
4: Az igazi veszélyt az utakon a gyorsaság és a figyelmetlenség együttes fellépése jelenti. Nagy mintás felméréseink alapján megállapítottuk, hogy túl sok a gyorshajtás, és ha emellé még a telefonhasználat is társul, akkor óriási a veszély.
5: Nyáron sok az útlezárás, nagy a hőség, sokan lesznek fáradtabbak, ezért a telefont végképp nem szabad használni vezetés közben. Sasa Jeusnika Fol, a közlekedésbiztonsági ügynökség igazgatója.
4: Habár egyre biztonságosabbak az autók, a felelősség mégis minket vezetőket terhel az utakon. A vezetési kultúra lassan változik, de mint a mentősáv kialakításának jó példája bizonyítja, lehetséges a pozitív változás. Újra ismételjük, hogy a mentősáv életmentő, hiszen minden másodperc számít. Ma egy ismeretlent menthetünk meg ennek segítségével, holnap lehet, hogy egy szerettünknek lesz rá szüksége.
5: A tűzoltóság képviselője is hangsúlyozta, sokkal jobb a helyzet a mentősáv kialakítását illetően, de figyelmeztetett, hogy baleset esetén a vezetők emellett tartsák be a tűzoltók utasításait is, és segítsék őket életmentő munkájukban.
2: 9 nagy csoportos intett búcsút annak az intézménynek, amely számtalan öleléssel, pajkos játékkal és tudással ajándékozta meg őket. A leendő iskolásoktól az óvónők nevében Varga Edit, az óvoda vezetője köszönt el. Néhány kedves szóval Marian Cardinár, Dobronak község polgármestere is megörvendeztette a búcsúzó nemzedéket. A ballagásról Szőke Krisztina készített riportot.

0: Az idén 9 kisiskolás megy el a Dobronaki Katica Bogár óvodából, 3 kislány, 6 fiú, és ez egy nagyon élénk, egészséges, mosolygós, aktív generáció volt. Olyan érzésünk van, hogy minden éven aktívabbak a gyerekek, ügyesebbek, beszédesebbek, több tapasztalattal rendelkeznek, és ők is már nagyon várják az iskolát, örülnek neki, mindig mosolyogtak, remélem, hogy tovább is a mosoly az arcukon megmarad, és kíséri őket a szerencse az iskolapadban is.
1: Szólt a búcsúzó avisokról Varga Edit, a Dobronaki Katica Bogár óvoda vezetője. Halljuk, mit meséltek nekünk a ballagó nagycsoportosok. Elsőként egy 6 éves lányt hallanak. A neve?
2: Aurora.
1: Hova mentek ti majdnem sokára?
2: Iskolába.
1: És várod már azt, hogy iskolás leszel?
2: Igen.
1: Mi mindent fogsz majd az iskolába vinni? Először is kell egy...
2: táska.
1: És mi kerül majd abba a táskába?
2: Könyv, még teröza.
1: Jó volt neked az óvodában is?
2: Ja.
1: Mit szerettél itt legjobban csinálni?
2: Rajzolni. Jászom Zsánuka, Starsom Sészt, Solo, Tan, Csillimusze, Matematika.
1: A 6 éves Zsánuka elmondta, hogy ő is iskolás lesz. Tanulnak majd matekot, lesz testnevelés, zene és tanítás. Tetszett neki az oviban is. Mariana, Jászna, Sabina, Edith és Éva voltak az óvonői. A legjobban játszani szeretett az oviban, mesélte Zsánuka, akinek már meg is van a focilabdás iskolatáskája.
3: Jászom Oszkár, Sztárszám 6.
1: Oszkár szintén 6 éves. Ő már tudja, hogy az iskola egy kicsit más lesz, mint az ovi volt, hiszen ott az iskolapadban kell majd ülni és tanulni. Oszkárnak is megvan az iskolatáskája, rajta pedig nem más van, mint egy sárkány. Az óvodától búcsúztak a szülők is, akik megköszönték az óvónők odaadó munkáját. A gyerekek pedig jelképesen, huncutan visszahozták azt, amit az évek során az oknikban és cipőkben hazavittek. A homokot, amit aztán a kis talicskákban el is toltak a homokozóba.
4: Búcsúzzunk, jó kedvet, majd az iskolában.
1: Ezúttal tehát 9 óvodástól búcsúznak. Szeptemberben hány új óvodást köszönhetnek majd Dobronakon?
0: Most 33-an voltunk, szeptemberben pedig 30-an leszünk, 3-mal kevesebb, de nálunk megtörténhet, hogy közbe is valaki jön, 2 csoporttal indulunk, ismét egy 1-3 éves tagozat és 3-6 éves, ami azt jelenti, egy kicsit talán most kisebbek lesznek a gyerekek, mint most voltak. Örülünk minden kis új nebulónak, mert ahogy mutassa a statisztika, mindig kevesebben vagyunk, úgyhogy örülünk minden kis új pajtásnak.
5: A Petesházi Salakmotor Központban megtartott nyílt napon a salakszórók is nyerekbe ültek, köztük a Speedway Team legfiatalabb tagja, az aznap 9. születésnapját ünneplő Benjamin Verhoenig. Volt, aki először tapasztalta meg a gázkar precíz adagolását, a motoros driftelést és a folyamatos, ösztönös egyensúlyozást. Göncz Edit riportja.
6: Kellemes hangulatban zajlott Petesházán a Salakmotor Központban a Lendvai Speedway Team nyílt napja. Adorján Laci elnök elégedett volt a látogatottsággal.
7: Jöttek népek, azért kilátogattak a hűség ellenére, még hát több ilyen rendezvény van ma, és örülök neki, hogy megint megbírtak rendezni ezt a nyílt nap rendezvényt.
6: Ősszel várható a verseny.
7: Igen.
6: Milyen?
7: Országos bajnokság lesz szeptember 27-én. Ljubljanai klub, nekik sajnos nincs pályáik, ők is érdekeltek talán egy pénteki vagy szombati napon egy ilyen klubversenyre, hogy 5-5 mondjuk egy Lendva Körsko klub, vagy pedig egy szloven-olasz klub. De ez még nem biztos, de az országos bajnokság az biztos.
6: Tehát vannak események, ami még szervezés alatt. Laci, mondjuk el, ezt már évtizedek során hangoztatjuk, beszélünk erről, hogy lehetőséget kell adni, de fel kell karolni,
8: buzdítani a fiatalokat, kezdjenek el salakmotorozni, illetve kóstoljanak bele, szeressék meg ezt a sportot. Most a jelen pillanatban van egy fiatal, 9 éves Benjamin, aki tényleg ebben a sportban akar nevelkedni, fejlődni.
7: Hát igen, nagyon örülünk, mert mindig én azt mondom, hogy hazai versenyző vonza a közönséget, nem egy, mit tudom, egy jumbo plakát, vagy egy reklám a tévén. Benjamin, és annak örülök, hogy a szüleis utána állanak, a apja állna ezt a technikai költségöket, és az egész család anyja is buzdítja, és ő hazai versenyző. És remélem, hogy lesz több.
8: Ki képviseli az idei szezonban a Lendvai Speedway Team színeit?
7: Az idén a Máté Civács is képviseli még országos bajnokságon, meg a európai és a világszinten is a mi klubunkat.
6: A rendezvény főszereplője a 9. születésnapját ünneplő Benjamin Verhaunig volt. Így egy igazi kis ünnepi fesztiválnak lehetünk szemtanúi.
9: Én Benjamin vagyok, 9 éves vagyok, és tanulok speedwayt. 8 évesen kezdtem, ma meg a 9. születésnapomat ünneplem.
6: Kiket hívtál ide a mai ünneplésre?
9: Az én iskolámból 1. osztály, 2. osztály, meg a 3. osztály, meg még jöttek a Domen Krácsner, ő Körskopol, a Dylan Prácsko, ő meg Murska-Szopotából, meg a Lovro, ő is egy speedwayos, ő is Körskopol jött.
6: Tehát itt a mai napon nem csak az ünneplésre van lehetőség, hanem egy komoly edzésre is.
9: Most indulok.
6: Milyen ez a sport véleményed szerint?
9: Hogy itt driftelünk, meg hogy gyorsan megyünk. Patricia Erhard, ő 22 éves, meg a, utána meg a Thielen, ő Murska-Szopotából van, és 20 vagy 19 éves. Meg a Matici Vacsics, meg a Azsé Görmek.
6: Mit szeretnél elérni?
9: Hogy már menjek versenyre.
6: Bemutatnád a gépedet? Milyen erősségű?
9: Ha az egész kászt csinálod, akkor 130 km megy per órára. Meg az enyém 150 köpcsent is.
6: Benjamin, mit mondanak a lányok erre a sportra?
9: Semmit.
6: Tetszik nekik? A meghívott vendégek között volt a Körskói klub tagja, a szintén 9 éves Lauro Matyásics, aki 500 köbcentis versenymotorral érkezett Petesházára. Nem titkolta, folytatni akarja a munkát, fejlődni szeretne, és egyszer majd Grand Prix versenyen nyerekbe ülni. A 9 éves hozzátette, tetszik neki, amikor a TikTokon megjelenik róla az édesapja által készült videótörténet. Bízik a magas nézettségbe is.
10: A moj motorje 500 običen. Jaz bi resno nadaljeval speedway, da bi se vedno boljšal, pa da bi prišel na Grand Prix. Oči pa upam, da bi me snemu, pa da bi je dobila veliko na TikToku ogledov.
6: A győri Kovács Gergő azért látogatott el Lendvára, hogy Petesházán kipróbálhassa a pályát. Ahogy mondta, 49 évesen először ült salakmotoron. Ősszel ismét tesznek egy petesházi látogatást.
11: Hát nagyon érdekes volt, rettenetesen sok tapadás van a gumikba ahhoz képest, amit én gondoltam, és rettenetesen sok erő. Tehát ez egy profi motor volt, a lehető legamatőrebb pilótával. Nagyon élvezetes volt szerintem, még mindig az adrenalin egy kicsit dübörög bennem, de 4 körnél nem mertem többet menni, mert ugye ezeken fék sincsen, és a utolsó előtti kanyarnál már úgy éreztem, hogy itt nem fogok befordulni, de azért sikerült. Hát tavaly voltunk lenne a salakmotorversenyen, és akkor most meg hallottuk, hogy van ez a klubnap, és mondták, hogy ki lehet próbálni a motor. De jövünk ősszel majd a verseny után, a barátaimmal, hogy ők is bénázzanak itt, akik szintén nem ültek még salakmotoron.
8: Egyébként kedvelik a salakmotorozás, tehát mint sportot?
11: Csodálatos, én amikor tavaly itt láttam először élőbe, én az első rajt után azt hittem, hogy mindenki meg fog halni a palánkon, és befordultak, és akkor talán még jobban megszerettem, mint amíg a tévében láttam csak egész addig.
6: Petesháza még tartja helyét az országos salakmotor térképen, Körsko mellett. A riportban megszólaló fiatalok a szlovén salakmotorozás jövőjének szereplői lehetnek, amennyiben a család mellett a klub, az önkormányzat is melléjük áll. De szükség van az illetékes szövetség speedway szakosztályának megfelelő fejlesztési tervére is, mert máskülönben a salakmotorsport újabb virágkora csak egy álom lesz.
5: Gondolták volna, hogy Szlovéniában még élnek igazi sárkányok? Nem a mesék tűzokádó szörnyeire kell gondolni, hanem egy olyan rejtélyes lényre, amely Európa egyik legősibb lakója, és közvetlenül a szomszédságunkban, a Mura folyó mélyén rejtőzik. A hétvégén Apache-n egy egésznapos, ingyenes családi fesztiválon bárki a nyomába eredhetett ennek a különleges, páncélos kinézetű halnak. Szabó Szuzi a helyszínen járt, ahol nem csak a folyó rejtett lakójával találkozott, hanem azt is kiderítette, hogy a természetvédők miért küzdenek e különleges ökoszisztéma megmentéséért.
12: Azért fontos, mert kulcsfaj az ökoszisztémában. Ez azt jelenti, hogy indikátora, illetve építőköve annak. Az egészséges folyó mutatója. Ha a kecsege magától természetes környezetben jelenik meg, az azt jelenti, hogy a folyó egészséges. Mi most ezzel próbáljuk megállapítani, hogy a Mura, illetve a teljes Duna vízrendszer alkalmas-e még a különböző tokfélék számára.
13: A Lifeboat for Star Gens projekt keretében 6 különböző országgal tartják a kapcsolatot. A szlovén partnerek mellett osztrák és magyar kollégákkal is együttműködnek. Ezen partnerek rendelkeznek egyedül anyahal állományokkal, ami azt jelenti, hogy náluk találhatók azok a szülőhalak, amelyeknek az utódait Szlovéniában, itt Apache-n nevelik. Nyilatkozta rádiónknak Szándi Zsupelc, biológus, haltenyésztő, a Reviva intézet munkatársa. Az intézet egy rendkívül elismert szlovén civil természetvédelmi szervezet, amely a vízi ökoszisztémák, folyók, tavak és a tengeri élővilág kutatásával, védelmével, valamint helyreállításával foglalkozik. Az Apache-i kecsegekeltető a Reviva intézet és a természetvédők kulcsfontosságú bázisa a faj megmentéséért. Mivel a folyószabályozások és a gátak miatt a kecsegék természetes szaporodási helyei drasztikusan lecsökkentek, a keltetőben ellenőrzött és biztonságos körülmények közt segítik világra az új generációkat. De hogyan is?
12: A haltenyésztőtelep 2 kültéri és 8 beltéri medencéből áll. A 2 kültéri medence inkább a halak teleltetésére szolgál, hogy a következő évben, a koratavaszi hónapokban, márciusban kihelyezhessük őket, vagy más projekteket valósíthassunk meg velük. Ezután következik a konténerünk szíve, vagyis a beltéri medencék. Itt nevelkednek a kecsegei vadékok. Egészen az ikra állapottól kezdve.
13: A keltetőt az idén állították fel, így az itt található ivadékok mind idei kelésűek. Április 15-e körül keltek ki. A létesítmény látogatása egyedülálló testközeli élményt nyújt, a szakértők által vezetett turákon a vendégek bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, és saját szemükkel láthatják ezt a sárkány bölcsödét. A látogatók megismerhetik a csúcstechnológiás vízrendszereket, megfigyelhetik a különböző fejlődési szakaszban lévő kishalakat. A legizgalmasabb pillanatként pedig aktívan részt vehetnek az ivadékok folyóba történő kihelyezésében. Ez a program nem csak oktat, hanem érzelmileg is közelebb hozza a természetvédelmet a családokhoz és a kutatókhoz egyaránt. Az osztrák kollégáktól kapott nagyobb és idősebb kecsegéket a természetvédők már be is engedték a Mura folyóba. Ez a lépés egyúttal azt is bizonyítja, hogy a Mura rendkívül tiszta és magas oxigén tartalommal bír. A kecsege ugyanis kizárólag az oxigéndús friss, áramló vizekben él meg. Egyáltalán nem viseli el a vegyi anyagokat, a nehéz fémet, vagy az ipari szennyezést. Így, ha a vízminősége romlik, a kecsege azonnal eltűnik. Szándi Zsupelc szavaival élve, ez a hal valóban a folyó egészségének a mérőműszere. Ha a Mura sárkánya jól érzi magát a folyóban, akkor a víz tiszta. Említsük meg azt is, hogy a kecsegék egy különleges képességgel is rendelkeznek. A víz kémiai összetétele, szaga alapján pontosan emlékeznek arra a helyre, ahol kikeltek az ikrából. Amikor ivar éretté válnak, a folyó lefelé vándorolva pontosan ugyanarra a szakaszra térnek vissza szaporodni, ahol ők maguk is világra jöttek. Ha a Mura felső szakaszán például apacsenál elengedett halak felnővi visszatérnek ide, az azt jelenti majd, hogy a program sikeresen beégette a memóriájukba ezt a folyószakaszt. Nyilatkozta rádiónknak Szándi Zsupelc biológus, haltenyésztő, a Revivo intézet szakmunkatársa.
5: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk, Szőke Krisztina, Gönce Dít és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
14: A Muravidék hullámhossz. MMR. Muravidéki Magyar Rádió. MMR.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

rajzoltam rá a mosolygó fejemet. Látni akartam rá a mosolygó fejemet. Látni akarlak a szemedbe nézni, hogy löksz a

Alattok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt, vénbolond vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.